0: Ez a Sunshine FM.
1: Tök jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: szeretünk. Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sun Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják egy korábbi állami támogatás felhasználását. Nem tartóztatják le a halálos siófoki gázolás gyanúsítottját. Vádat emeltek egy javítóintézeti rendész ellen. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, a tombított fényszórót kapcsolják föl. Útépítési munkaterületek jócskán a városok belterületén, ahol dolgoznak, és érinti Debrecen és Nyíregyháza belterületén, sőt, közvetlen a városút hálózatát. Nagyon sok főútvonalon, illetve a Kert utcán és Nyíregyháza belterületén útburkolati jeleket fognak festeni, és ezt tették tegnap is, és a magyar között részéről is több munkaterület, viszont a Vasvári Pál utcán jelző lámpa irányítja a forgalmat a nap 24 órájában. További balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálatot indított a kormány az alapjogokért központnak korábban kifizetett állami támogatások miatt. Sajtóinformációk szerint a szervezet 9 év alatt csak nem 3,5 milliárd forint közpénzt kapott, ennek jelentős részét titkos kormányhatározatok alapján. A vizsgálat arra terjed ki, hogy a támogatásokat mire költötték és megfelelően elszámoltak-e velük. Külön is vizsgálják a Brüsszel a Mi Szemünkkel című programot, amelyre több 100 millió forint támogatás jutott. A beszámoló szerint a projekt keretében kiadványok, elemzések és konferenciák megvalósítását vállalták. Az érintett szervezet közölte, a program megvalósult, és a költségekkel maradéktalanul elszámoltak. Nem rendelte el a bíróság annak a 18 éves sofőrnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint augusztus 11-én Siófokon halálra gázolt egy kerékpárost. A kaposvári járás bíróság a fiatal férfival szemben egy hónapra bűnügyi felügyeletet rendelt el nyomkövető alkalmazásával. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a döntés ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint a sofőr egy 40-es sebességkorlátozású útszakaszon jóval gyorsabban haladhatott, amikor elütötte a szabályos közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Az autó az ütközés után egy lámpaoszlopnak csapódott, majd felborult. Az ügyben másodfokon a kaposvári törvényszék dönt. Vádat emeltek a Szőlő utcai javítóintézet egyik rendész ellen, mert az ügyészség szerint bántalmazott egy 12 éves fiút. A fővárosi főügyészség tájékoztatása alapján az 50 éves férfi rendészként dolgozott a harmadik kerületi intézményben, ahol közfeladatot ellátó személynek minősült. A vád szerint 2023. augusztusában a nyakánál fogva megragadta a fiatalkorút, és mindegy 20 másodpercig a falhoz szorította, miközben erre nem volt törvényes indoka. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, valamint a rendészi foglalkozást való határozott idejű eltiltást indítványozott. Jelezték, a mostani vádemelés nem érinti az intézet miatt korábban indult másik nyomozást. Újraindíthatják a fővárosi közfejlesztések tanácsát, amelyben a kormány és a fővárosi önkormányzat hangolná össze a nagybudapesti fejlesztéseket. A tervek szerint erről a héten kerülhet törvényjavaslat a parlament elé. A testület feladata a kiemelt fővárosi beruházások előkészítése, koordinálása és nyomon követése lenne, például a rakparti fejlesztések vagy a villamos projektek esetében. A javaslat alapján a tanács 10 tagból állna, 5-öt a kormány, 5-öt pedig a főváros delegálna. A szervezet elnöke a miniszter elnök, társelnök a főpolgármester lenne. A tanács szükség szerint, de legalább negyed évente ülésezne. Befejeződött a nyári főszezon a Nyíregyházi parkfürdőben, de a szabadtéri fürdőzésnek ezzel még nincs vége. Augusztus 31-től részleges üzemmódban működik tovább a létesítmény, az úszómedence és a nagy családi medence továbbra is használható az időjárás függvényében. A vendégek már az Aquarius élményfürdő pénztárai felől léphetnek be, a többi kültéri medence viszont már nem üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig fogad látogatókat, az Aquarius élményfürdő pedig egész évben nyitva tart. A fürdő üzemeltetője szerint az idei szezon vendég forgalmát erősen befolyásolta az időjárás, de a látogató szám csak kevéssel maradt el a tavalyitól. Továbbra sem indul újra a szülészeti fekvőbetegellátás a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház tájékoztatása szerint a nyár folyamán további orvosok távoztak, ezért a jelenlegi humán erőforrás helyzet nem teszi lehetővé az ellátás biztonságos újraindítását. A szüléseket és a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátást továbbra is Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás, az ultrahangvizsgálat, a rizikó várandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappal a sürgős nőgyógyászati ellátás. Az intézmény szerint az újraindításon tovább dolgoznak. A héten is folytatódik a kis településeken élők egészségügyi szűrése. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is több helyszínre érkezik szűrőbusz. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szeptember 2-án Barabáson, szeptember 3-án pedig Székelyben és Gyulaházán várják a helyi lakosokat. A program célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyebben hozzáférjenek az alapvető egészségügyi vizsgálatokhoz helyben utazás nélkül. A szűrések a megelőzést és a betegségek korai felismerését segítik, ezért az érintett településeken élőknek érdemes figyelniük a helyi tájékoztatásokat, valamint a pontos időpontokat és helyszíneket. Az iskola kezdéssel ismét megnő a forgalom Nyíregyházán, különösen az oktatási intézmények környékén. A Városgondok szerint szeptember 1-től a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet is jelen lesz a nagyobb iskolák előtt, hogy segítsék a gyalogos forgalmat. A közlekedőktől fokozott figyelmet, türelmet és nagyobb menetidővel való tervezést kérnek. A legnagyobb gondot sokszor az okozza, hogy a szülők közvetlenül az iskola kapujánál próbálnak megállni. Külön figyelmet kérnek az elektromos rollelesek miatt, akik gyakran hirtelen bált a járda és az utas között. A helyi autóbusz közlekedésben közben visszatér az iskolai időszaki menetrend. Augusztus 30-tól november 4-ig pályakarbantartás végeznek a cegdédi fővonal Pilis és Albert Isa közötti szakaszán, ezért több vonat menetrendje is módosult. A munkák célja a sebességkorlátozások csökkentése, valamint a késések mérséklése. A változások a Nyíregyházáról és Nyíregyházára utazókat is érintik. A Nyírség Intercity-k ismét a nyugati pályaudvarról indulnak és odaérkeznek, Budapest és Szolnok között viszont továbbra is terelt útvonalon, az új szászi fővonalon közlekednek. Szeptember 8-ig a Tokaj Intercity-k módosított rendszerint járnak. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egy hónapra elrendelte a Debreceni Járásbíróság annak a 64 éves férfinak a letartóztatását, akit a Múzeum utcai késeléssel gyanúsítanak. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. A bíróság szerint fennállhat a szökés elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított szabadlábon veszélyeztetné az eljárást. A férfi a gyanú szerint vasárnap hajnalban Debrecenben két fiatal férfit szúrt meg, miután három fiatal közbeavatkozott egy nő bántalmazásánál. Egy 23 éves férfi később a kórházban meghalt, a másik sérült állapotát stabilizálták. A rendőrség emberről is gyanújával folytat eljárást. Mintegy 100 középiskolás vett részt a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának nyári táborában, ahol egy héten át valódi kutatási projektekben próbálhatták ki magukat. A diákok több tudományterülettel is megismerkedtek, vizsgálták például a gránit radioaktív tulajdonságait, drónos érzékelőkkel készítettek 3D-s domborzat modelleket, műhold felvételeket elemeztek erdőtüzet, emellett a mesterséges intelligencia biológiai alkalmazásairól és az űrbiotechnológiáról is tanult. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a tudományos gondolkodáshoz, és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A tábor tudományos konferenciával zárult, ahol a résztvevők bemutatták saját kutatási eredményeiket. Szeptember 1-től Bácsi Attila egyetemi tanár vezeti a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Az Általános Orvostudományi Kar Immunológiai Intézetének vezetője az eddigi elnöki munkáját veszi át. Az egyetem szerint a cél továbbra is a tudományos utánpótlás erősítése és a fiatal kutatók támogatása. A kinevezés különösen fontos időszakban érkezik, hiszen tavasszal az éves tudományos diákköri konferencia megszervezése mellett Debrecen adott hont az orvos és egészségtudományi országos diákköri kongresszusnak is. A programon várhatóan több mint 600 tudományos előadás hangzik majd el, ami komoly szakmai feladatot jelent az új vezetés számára. Terelő útvonalon közlekedik, több debreceni autóbusz aszfaltozási munkák miatt a Füredi út, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárod közötti szakaszán. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 1-én reggel 7:30-tól szeptember 2-án reggel 7 óráig a Nagy Marcs, az Északnyugati Gazdasági Övezet, valamint az Áruház irányába közlekedő 33-as, 71-es, 71A, 71H-s és az áruházi járatok terelve közlekednek. A buszok nem érintik a Honvéd utca megállóhelyet, a terelés ideje alatt a járatok a Csemete utca és a Dózsa-György utca megállóhelyeken állnak meg. Több mint 18 ezer látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt Debrecenben. A rendezvényt idén 35. alkalommal tartották meg, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításaként. A szervezők tájékoztatása szerint a programon 215 cég vett részt, és 5 szakmai fórumot is rendeztek összesen több mint 400 szakember részvételével. A központban többek között az asszály hatásainak kezelése, a száraz gazdálkodás gyakorlata, valamint a zöldség és gyümölcs termesztését. Emellett juhtenyésztési, szarvasmarha és sertés ágazat fórumot is tartottak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A harmadik fordulót rendezték a futszál NB1-ben, és két veretlen csapat találkozott Nyíregyházán a Continental Arénában. A TFS-e kezdett jobban, és Kovács már az első percben vezetést szerzett a vendégeknek, de Maneka gyorsan egyenlített, majd egy szép támadás végén Győri Balázs már a stúdiót juttatta előnyhöz. A születi 2-1 maradt az állás, majd fordulás után Maneka szépségdíjas gólt szerzett mellel, Petrov viszont egy 5-4 elleni szituáció után szépített. Egy percig nem lehetett megnyugodni, még akkor sem, amikor Gregori passza után Sós Sándor megszerezte a negyedik hazai gólt, mert hajnal 2 perccel a vége előtt megint csökkentette a távolságot. Az egyenlítésért jött előre a TFS-e, hősiesen védekezett a Nyíregyháza, majd egy kontra végén Szabó Lajos megszerezte a győzelmet jelentő találatot, így 5-3-ra nyert a stúdió. A Nyírbátor a Berejtyújfaluval találkozott, és a vendégek 3-1-re győztek. Az első forduló jelentette a végállomást a US Open-en Fucsovics Márton számára. A magyar teniszezőt Daniel Merida búcsúztatta. A spanyol játékos elleni vereség után a nyíregyházi sportoló közölte, ameddig nem érzi magát újra 100%-osnak, abba hagyja a teniszezést. A 34 éves Fucsovicsot az egész szezon során sérülések hátráltatták idén. Tudom, hogy mennyire tudok teniszezni, de ha ezt fizikális akadályok miatt nem tudom megmutatni, az azért nagyon rossz érzés. Meg kell most állnom, ezt pontosan tudom, nyilatkozta Fucsovics Márton. 33-27-re nyert utolsó felkészülési mérkőzésén a DVSC Skyline női kézilabda csapata a Kisvárda ellen. A vendégcsapat kifejezetten jól tartotta magát az első félidőben. A kapuban jó teljesítmény nyújtó Pásztor Bettina támogatásával bátran és kreatívan játszott a Várda. A félidőben vezetett is egy góllal. A folytatásban aztán nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a hazai csapat, fokozatosan elhúzott ellenfelétől, és végül maga biztosan nyert. Szabonina, Jovana, Jovovics és Talics Luca sérülés miatt még nem játszhatott. Csütörtökön Egerben már bajnoki pontokért lép pályára a DVSC Skyline. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Hidegfronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfejes görcsös panaszok, vényemás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Napközben nyári meleg idő várható, így bágyadtabbak, tompábbak lehetünk. A maximumok szerdán 27-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ők az a generáció, akik már nem gyerekek, akik már serdülnek, de már majdnem felnőttek, akik már elég bátrak ahhoz, hogy akár hülyeséget is csináljanak, mert azért a mai 16 éves az azt gondolom, hogy már benne van a
2: hülyeségben. Oké, sedd a szívedre a kezed, te milyen hülyeséget csináltál 16 évesen? Hát mi is csináltunk mindenfélét, amiről a szüleink nem is tudtak. Tehát ez a...
1: Az, nem tudom, nekem az veszélytelenebbnek tűnt annak idején. Mi nem voltunk ennyire veszélyesek önmagunkra.
2: Hát, vagy legalábbis mi így gondoltuk.
1: Így.
2: Hát a címbarám, amikor tüzet rakott az erkélyen, mert szalonnát sütött, a másik, amikor mi légyírtós dobozokat robbantgattunk, mert rá volt írva, hogy tűz és robbanás veszélyes. Hát nyilván, hogy ki kell próbálni.
1: Mondjuk ti veszélyesebben éltetek, mint mi.
2: Hát ezért mondtam, hogy csináltunk mi annyi hülyeséget. Hát volt ismerősöm, aki már pedig azt mondta, hogy ő most átmegy a Tokaji vasúti hídon már akkor is, mert át fog menni. Csak arra nem számolt, hogy jön a vonat. Mi meg ott álltunk, és így néztük, hogy aha, és akkor megúszta, túlélte, tehát de mi is voltunk őrültek, meg csináltunk hülyeséget, csak mi ezt nem a Facebookról tanultuk.
1: Meg nem tudtátok ilyen... megmutatni videón ezeket.
2: Hál' Istennek, mert jött volna még néhány követő, hogy ő is kipróbálja. Tehát mi
1: jó,
2: is
1: hogy nem tartoztam a társaságotokban, mert én belehaltam
2: nem
1: volna.
2: Nem voltunk annyira rosszak. Mondjuk a kedvencem az volt, amikor a cimborám elvágta a kocsiba a benzinvezetéket. Pusztán azért, mert forgattunk egy kis filmet, és hát az lett volna, hogy Matuska Szilveszter felrobbantja az autót, de egy másik megakadályozza. Ugye Matuska Szilveszter volt, aki a Biatorbágyi hidat robbantgatta, és hát mi meg erről forgattunk egy kis filmet. Oda mentünk, rendesen az én autóm volt a donor autó, és megmutattam neki, hogy oda tesztünk egy ilyen kábel vezetéket, egy ilyen kamut, hogy ezt vág majd el. Jó, oké. És akkor odajött, elvágta, elindultunk, mert én sem néztem meg utána, hogy nem azt vágta el. Elindultunk, aztán körülbelül 10 méterről hátramentem, ömlött a benzin. Te nagyon hülye, a benzinvezetéket vágtad el. Hát nekem vezeték volt.
1: Igen, mi meg azon háborogtunk itt, hogy az emberek magukat hideg vízzel öntik le, meg fahéjat esznek. Ti azért túltoltátok.
2: Persze, de hát mindenki csinált ilyet meg. Hát mentél, biciklisztél, össze-vissza. Most mi is szidjuk a rollereseket, de hát mi sem voltunk tisztában azért a kressz szabályokkal. Nem volt akkor a forgalom, nem volt olyan veszélyes, meg nem mentünk úgy, mint az őrült, mert nem bírtunk
1: annyira. Mert az hajtani kellett volna.
2: Igen, a kempingkerékpár meg a tacskó nem ment olyan gyorsan. Már nem a kutya a tacskón, az volt a márkája a biciklinek. Úgyhogy nyilván abban a korban is megvoltak a veszélyek, csak most ezeket meg is osztják, és a gyerekeket tényleg ezzel befolyásolja, hogy próbálják ki ők is.
1: Meg ugye mindig az van, hogy ugye próbálják az inger küszöböt még jobban kitolni, és még inkább átlépni, és még nagyobb meghökkenéseket okozni, ami már ugye az életveszélyes határsúrolja.
2: De nem igaz, hogy csak mi voltunk veszélyesek, te is az voltál, te megetted az összes homokot a létező homokozókból. Kiedted a homokot, nem győzték pótolni az akkori nyírvévé és munkatársak, meg a többiek, hogy mentek és pótolták, mert na, Olasz Gabi már megint néz meg, mennyi homokot ettél gyerekkorodban?
1: Nem tudom, de utána esett az eső, és elnevezték bújtosítónak. Olyan sokat nem ettem belőle.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: További szép reggelt, megérkeztek a Sunshine FM friss sporthírei, de melyek ezek?
3: Lionel Messi visszavonul a válogatottságtól megint. Illetve hát már többször hallottuk ezt, meg mondta, de most azt mondta már jelzett a teste így 39 évesen, hogy lassan ideje lesz befejezni a pályafutását. 201 meccset játszott a válogatottban, 122 gólt rúgott, mondjuk ez nem egy rossz statisztikai adat, de azt mondta, hogy a világbajnokság után eltelt most már egy kis időszak, átgondolta, kipihente magát, és úgy döntött, hogy nem lép többet pályára az argentin válogatott mezében. Azért azt gondolom, hogy az argentinok nagyon hálásak lehetnek neki. Világbajnoki címig vezette a csapatot, világbajnoki döntőig vezette a csapatot, vezéregyéniség volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ezen a VB-n, ha nincs Messi, akkor lehet, hogy a csoportból sem nagyon jutnak tovább. Pedig egyébként vannak nagyon jó játékosaik, de hát tényleg itt látszott a karaktere, hogy milyen játékosról van szó.
2: Igen, csak az a baj, hogy a játékosok mentalitása és egyes cselekedetei rányomták az egész argentin válogatott népszerűségére a bélyegét.
3: Főleg ott a végén.
2: Hát az ott egy olyan... felejthető, el kellett volna felejteni.
3: Igen, még azoknak is csalódás volt, akik egyébként argentin szurkolók, tehát ők is azt mondták, hogy de hát ez miért kell
2: így viselkedni.
3: Igen, na mindegy, ezen már túl vagyunk, Messit valószínűleg válogatott mezben már nem nagyon fogjuk látni. Hogy Fucsovics Marcit látjuk-e még teniszpályán, legalábbis profi karrierje során, ez is kérdéses. Vereséget szenvedett a US Open-en az első körben, nem volt ilyenre példa, hogy egymás után többször is az első fordulóban kiesett, megpróbált a fája válla, már az előző tornán is jelezte, hogy nincs egészségügyileg túl jó állapotban, hát Marci is jóval 30 fölött van már.
2: Férfi betegség, tudjuk, ez nekünk is fája válunk,
3: igen,
2: Marci.
3: Igen, hát csak mi nem teniszezünk meg, nekünk nem az a gond. Neked egy kicsit nehezebben mozog a kezed az egér irányításánál, neki azért toppon kell lenni, és azt mondta Marci, hogy addig nem lép pályára idén, amíg teljesen rendben nem jön, élvezni még a teniszt, még szeretne játszani, tudja, hogy a tudása megvan hozzá, csak egész egyszerűen a teste az, ami ezt nem akarja, hogy csinálja. Úgyhogy félek attól, hogy ez azt jelenti, hogy lassan neki is befejeződik a karrierje. Fantasztikus szezon, meg karrier van a háta mögött. 11 éves volt, amikor ezt az egészet gyakorlatilag már olyan profi szinten űzte, hogy akkor már lehetett látni, hogy több lesz belőle. Megnyerte Debrecenben azt hiszem a Perec kupát, az volt az első nagy sikere.

0: Kívánunk neki jobbulást, kívánunk, reméljük, hogy rendbe jön a vál. Ha mi Gabival tudunk majd valami tuti receptet, akkor eláruljuk. Egyelőre még mi is keressük, de fordítva is igaz, ha Marci hallasz bennünket, akkor majd írd meg, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az embernek a válla rendbe jön. Milyen érdekes, nálad is például most már úgy azt mondtad a múlt, hogy jobban mozog, rendben van, aztán megint visszatért, aztán megint visszatér, úgyhogy hát állítólag ez már a korral jár, ez a vándorló fájdalom, így hívta az egyik tanult ismerősöm, hogy hol itt fáj, hol ott fáj, ha már nem fáj sehol, na akkor van baj.
1: Igen. Ha a fájdalommal ébredsz, azt jelenti, hogy élsz.
0: Így van. A futsal bajnokságban újabb mérkőzéseket rendeztek tegnap, és az A Stúdió Futsal Nyíregyháza TFS-ét fogadta, két veretlen csapat találkozott, mert hogy a stúdió az első meccsét megnyerte, a másodikon döntetlent játszott a Berettyóújfaluval, míg a TFS-e mind a két meccsét megnyerte. Újonc csapatról van szó ráadásul az NB1-ben, hiszen ők most jutottak fel az élvonalba. Nagyon izgalmas mérkőzés volt, mert hiába vezetett általában, ugye 1-0 még az ellenfél, tehát a TFS-e vezetett, de aztán onnan fordított a Nyíregyháza, és 2-1 volt. Utána mindig ellépett egy góllal, vagy kettővel a Nyíregyháza, és mindig felzárkózott aztán a TF. Az utolsó 2 percnek úgy vágtunk neki, hogy gyakorlatilag 1 gól volt a különbség, 4-3 volt az állás, és folyamatosan támadott a budapesti csapat, hősiesen védekezett a Nyíregyháza, de aztán egy kontra után megszerezte az 5. gólját is, és így 5-3-ra nyert. Izgalmas meccs volt Nyírbátorban is, itt a Berettyóújfalu nyert 3-1-re, és a héten rendeznek majd egy megyei rangadót, a Nyírbátor-Nyíregyháza összecsapást pénteken, ezt a meccset előre hozták, úgyhogy hát egyik csapat sem lesz túl friss, maradjunk annyiban, hiszen tegnap még meccset játszott, utána jön egy regeneráló nap, aztán egy edzés, és pénteken már bajnoki. Úgyhogy az is egy izgalmas mérkőzésnek ígérkezik, de nagyon-nagyon szoros az idei futsal bajnokság. Én azt látom, hogy talán az Újpest az egyedüli, amely kiemelkedik, és mindenki más meg mögötte abszolút verhető. Nagyon kérdéses, hogy ki kerül majd a felsőházba, és ki az, aki az alsóházban folytathatja. Hát nem lesz egy egyszerű, de hát még a bajnokság elejénél tartunk. Valamikor még a reggel folyamán említettem, mert mondtad, hogy pénzkereseti lehetőség, meg a fiatalok, hogyha nem tanulnak, akkor mi lesz belőlük. Jelentem alásan Phil Foden válogatott angol játékosnak a kisfia, talán Roninak hívják, de erre azért nem esküdnék meg. Szóval ő 3 éves korától influencer, jól hallottad, 3 éves korától, de szerintem még azt se tudta, mi az. De már akkor jelentek meg róla fotók, és hát egyre több követője lett. Most ott tartunk, hogy 4 millió követője van a különböző közösségi felületeken, fotók jelennek meg róla. És most már 7 éves a kisrác.
1: Hát akkor most már jócskán önmagának készíti ezeket? És
0: nem, most már ő alkalmaz embereket, tehát most éppen egy ilyen social media manager keres, hogyha esetleg ráérsz és Angliába kiköltöznél, nem olyan rossz, évi 21 millió forintnak megfelelő összeget fizetne, hát azt visszaszorzod, azért az majdnem mennyi, 1,5 millió körül?
1: Hát kicsit több, mint másfél.
0: Másfél havonta. Van egy beugró, mert azért ő, mint munkáltató megszabja, egy szponzort hozni kell rögtön az elején, ez a felvételi követelmény, és akkor utána évi 21 millió forintnak megfelelő összegért alkalmazna. Hát itt tartunk, hogy egy 7 éves kisrácnak annyi követője van, hogy ma már ő keres szponzort, menedzsert, meg social media.
1: Meg rengeteg pénzt, tehát, hogy már millió most, és még most kezdi az iskolát.
0: Igen, azért durva. Én megnéztem, hát egy átlagos kisrác. Tehát Kevin McAllister kisebb változata, nagyjából így tudom jellemezni. Őszinte leszek, nem tudom, hogy miért van ennyi követője, tehát, hogy mit kell ahhoz csinálni. Nyilván aranyos, cuki, minden gyerek aranyos és cuki. Nagyon sok szülő meg óvja a gyerekét, és azt mondja, hogy nem is engedi, hogy felrakja a fotóit a social media felületekre. Sőt, ugye hallottuk, hogy bizonyos országokban már korlátozták, tehát nem is lehet ilyen platformot.
1: Igen, őszinte akarok lenni, ez szerintem a gyerek lelki fejlődésének és lelki állapotának egyáltalán nem tesz jót, ami vele történik. Rengeteg pénzt keres, de akkor mikor lesz ő gyerek? Mert így a gyerekkora az nem lesz, és azt nem lehet megvásárolni. Tehát, hogy nekem ez nem tetszik.
0: Na, ugyanez jutott nekem is, hogy ez a gyerek, ez mire 10 éves lesz, ki fog égni? Tehát azt mondja, hogy miközben a többiek még a Lego kockákat, meg a többit rakosgatják egymásra.
1: Meg átlagos életet élnek, és igen, a gyerekkor örömeit élvezik. Ő 15 évesen majd elmondhatja, hogy egy éve tiszta vagyok. Igen. Mert sajnos egyébként nagyon sok sztárnál ez volt, mikor hallottam, hogy Demi Lovato már 2 éve tiszta. Micsoda? És akkor volt 18 éves. Két éve tiszta, az jó?
0: Igen.
1: És akkor mikor
0: igen.
1: szokott rá? 12
0: igen.
1: évesen?
0: Igen. Tehát nagyon durva. Ráadásul nem, én is egyetértek veled, hogy nem biztos, hogy ez a követendő példa, mert mi lesz a szomszéd kisfiú meg az azt követő, és azt mondja, hogy én is ezt akarom csinálni. Mert hogy mennyi pénzt

0: lehet keresni, tulajdonképpen idézőjelben semmivel, csak az, hogy csinálok magamról fotókat.
1: Jó, de előbb-utóbb akkor senki nem fog dolgozni.
0: Igen, mindenki ilyen social media.
1: Ezért jönnek a robotok,
0: hát
1: nem érted, a robotok azért jönnek, hogy elvégezzék helyettünk a munkát, mert mi már nem fogunk ilyenekkel bíbelődni.
0: Jó van, úgyhogy mi meg zenélünk, közben megcsinálom magunkról néhány fotót, hogy felrakjuk a social media felületre. Ha elérjük a 4 millió követőt, megígérjük.
1: Ma reggel 10-ig.
0: Így van, ha ma reggel 10-ig elérjük a 4 millió követőt, akkor mi is alkalmazunk egy social media menedzsert 21 millió forintért, de hoznia kell egy szponzort. De nem ám ilyen kis szponzort, hogy valami...
1: Nem egy sarki közértet hozzon be nekünk, hát tehát hogy valami komolyabb
0: céget. Az agyam összeget fizet, csak nem tudom akkor mit csinálunk. Szóval igen, Gabival most ráfekszünk erre, és meg sem állunk 4 millió követőig.
1: Legyen így, Laci! Köszi a sporthíreket, meg az ösztönzést.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Te most besétálsz holnap egy repülőtérre, csak úgy odamész egy repülőhöz, benne van a kulcs, benne van minden.
2: Pityubá, kulcs benne van?
1: Igen. Meg van tankolva? Tehát, hogy azt hogy? Nekem ez a furcsa. Az, hogy tudott vele repülni, az is csoda, de hogy egyébként hogy vitte el?
2: Tehát, hogy van, nem tudom, a Cessnákon van egyébként tükör, tehát valaki szaladt mögötte, hogy állj meg, hülye gyerek, tehát vagy kiabált, integetett, volt
1: igen,
2: valami?
1: Igen, nem tudom, de én úgy tudtam, lehet, hogy egy ilyen Cessnát könnyű beindítani, de például egy ilyen régi ankettes, meg a többieket, hát azért ez van egy procedúra, amíg beindítják, ott el kell zárni csapokat, ki kell nyitni, olajnyomás, és a többi. Filmekben mindig ezt láttuk, nem?
2: Te most fűtésszerelésről beszélsz, vagy repülőgép felszállásról.
1: Igen, felszállás előtti ellenőrzés, mindig végig mennek egy ilyen sablonon, hogy féklapát, vagy fékkar, megvan, oké, nem tudom milyen lapát, rendben van, és a többi.
2: Ilyen nyomás, mondom, te öntöző rendszer szerelünk, vagy mi történik? Hát igen, valóban érdekes egyébként, hogy tud elvinni egy repülőt, mert az, hogy egy autót, egy motort, egy rollert elkötnek emberek, nyilván mi azokat sem nagyon tudnánk, sokszor még kulcssal se, de nyilván azért vannak olyanok, akik erre felkészültek. A repülő az nekem teljesen más. Inkább ez egyébként onnantól számít döbbenetesnek, hogy elvitte az atomerőmű fölé repült, ahol egyébként 6000 méterig egyébként is tilos a repülés. Tehát, hogy tulajdonképpen mire bárki eszmélt volna, elképzelt, hogy ott bele is tudott volna csapódni.
1: Simán. Hát, illetve nem, hát valószínűleg kilőtték volna. De hogy milyen érdekes, nem, hogy zavart volt, amikor elvitte, zavart volt, amikor az autót is el akarta vinni, akkor nem volt zavart, amikor a két Gripen megjelent mellette és leszállásra kényszerítették, akkor meg hirtelen kitisztult, hogy mit keresek itt, gyorsan leszállok. De aztán hirtelen megint zavarba jött, és akkor megint, vagy zavart lett, és akkor megint csinálta a hülyeséget lent a földön.
2: Tehát vannak ilyen designer drogok egyébként, hogy van, hogy kikapcsol, bekapcsol.
1: Ja, igen. Aha. Nem ismerem ezeket a fajtákat.
2: Én sem, haverom meséltem.
1: De nagyon veszélyes egyébként. Mi lesz a következő? Vagy mit viszel? Vagy legközelebb azt mondja, betyárját. Lehet, hogy csak azért szállt le, mert jobban megtetszett neki a Gripen, azt mondja, olyat akarok. Na olyat akarok mostantól.
2: Hát, ha leszáll, eltelem a figyelmét, és átülök abba.
1: Igen.
2: Az is lehet, hogy egy játékba képzelte el magát, szóval azért vannak ilyen durva esetek. Hát,
1: akkor viszont csoda, hogyha játékban képzelte el magát, és nem azt mondta, hogy már meguntam, kész, oké, game over, és akkor megnyomott egy gombot, és kiszállok a repülőből, vagy valami. Tehát azért csak tudta, hogy egy igazi repülőn van.
2: Igen, reméljük, hogy nem képzeli magát a GTA-ba, ahol kicibálja az utcán az autóból az embereket, meg megrugdossa, meg lelövi, meg ilyenek, mert hát ugye sajnos nagyon veszélyes ugye a számítógépes játék abban az esetben, hogyha valakinek a mentális egyensúlya az nincs meg,
1: az
2: és beleképzeli magát, és elhiszi, és azért voltak ilyenek, az én gyerekkoromban például a Dragon Ball volt egy ilyen hős mese, ahol például a felhőn tudott repülni, és volt olyan is, aki ebbe halt bele, mert kilépett az erkéről, hogy ő majd akkor repül a felhőn, és hát nyilván nem tudott repülni, úgyhogy ne higgyünk el mindent, amit látunk.
1: Az én gyerekkoromban csak nem is tudom már mi volt a mese címe, csak ott mindig esernyővel ugráltak le az erkéről, és hogy az volt az ejtőernyő.
2: Igen, erre emlékszem.
1: Igen, na hát azt egyszer egy ilyen 3 méterről kipróbálta ismerősöm, aztán kifordult az esernyő, nem jött össze, nem lett semmi baja nyilván, mert annyi esze volt, hogy nem magasról ugrott le, de ki akarta próbálni, hogy milyen egyébként úgy ejtőernyőzni, hát semmilyen.
2: Igen, aznap a traumatológia, csak esernyős gyerekeket vittek be.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre korábban is vannak már szalagavatók, tehát én már találkoztam szeptemberivel. Én például csinálok október elejé szalagavatót. Tehát igen, erre azért ilyenkor most már rá kell áldozni azt az időt. És emlékszem rá, hogy tudtam azt, hogy na, eljött az érettségi tanéve, és akkor ugye a tételek kidolgozása, de mellette járj el táncolni. Meg alapvetően is ott vannak az óráid. Úgyhogy nem jó, nem könnyű ez sem annak, aki most kezdi az iskolát a legelső osztályban, sem annak, aki majd idén, vagy ebben a tanévben végez.
2: Ott meg majd jön, hogy hová tovább, dönts el, óriási a tétje. Tegyük hozzá, hogy sokkal nehezebb olyan szempontból szerintem most, hogy egy rossz érettségivel gyakorlatilag...
1: Rádiós leszel, így van.
2: Igen. Vagy hát nem vesznek fel mondjuk sehová, ahová jelentkeztél, és akkor következőjében újra kell jelentkezned, újra kell érettségizned. Régen is így volt, hogy mindig volt akkor a következőben újra felvételi mondjuk a főiskolára, egyetemre. De hát azt tudtad, hogy akkor újra kell. Itt meg azt hiszem talán már fizetni is kell, hogyha újra akarsz valamiből érettségizni. Ha azt egy napot elszúrod, vagy akkor rossz napod van, beteg vagy, fáj a hasad, fáj a fejed, front van, és a többi, utána azt cipeled magaddal, nem mondom, hogy egész életen át, de amíg ki nem tudod javítani, ha ki akarod javítani.
1: Igen, minap tudtam meg egy ismerősömtől, hogy ő azt mondta, hogy hát neki van olyan kapcsolata, hogy tud szerezni érettségit. Ó, hát mondom, az pont van. Valami más nincs nálatok?
2: Igen.
1: Igen, mert hogy vannak ilyenek, még mindig vannak ilyenek, megveszi a nyelvvizsgát, és én azon gondolkodtam, hogy de a mai világban, tehát, hogy még van valakinek, vagy van még valamilyen hasznod abból, hogy lehet nyelvvizsgált. Miközben ugye eltörölték, hogy most már a diplomához nem kell. Tehát, hogy igazából most már talán eljöhetne az a kor, amikor nem azt nézzük, hogy van papírja, hanem van tudása. Uh-huh. Tehát, hogy nem lehetne inkább tudást venni, mint papír.
2: Igen, de egyébként ma már a munkáltatók úgy is felhívnak, vagy átváltanak neked adott nyelvre, és akkor úgy folytatják az állásinterjút. Hozzáteszem, én azt visszavezetném, ami régen volt a főiskolákon, egyetemeken, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szakos voltál, volt nyelvoktatás. Volt nyelvi tanszék, és akkor ment, nekünk is volt, nem nyelvvizsga kellett, hanem rendesen szigorlatoznod kellett mondjuk angolból, és akkor különböző csoporttársaim voltak, az egyik francia szakos volt, a másik, vagy földrajz szakos, a másik hittantanár, a harmadik az nem tudom, biológia, és akkor ültünk ott az angolórán, majd utána 3 évig még folyamatosan tanultuk az angolt, majd utána kellett belőle szigorlatozni, és hozzáteszem, egyrészt nem felejtetted el, amit középiskolában tanultál, uram, bocsán, még kaptál is hozzá pluszt, tehát, hogy még jó is volt, meg hát majdnem nyelvvizsga szintű volt a szigorlat, mert ugyanúgy tételt kellett húzni, ugyanúgy fényképről kellett beszélni, ugyanúgy volt magnóhallgatás, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én ezt visszavezetném, és akkor egyrészt, ha még nem is lesz nyelvvizsgád, de legalább valamilyen szinten ragad rád.
1: Én azért arra kíváncsi lennék, hogy ott volt-e valami innováció az elmúlt évtizedekben a magnóhallgatás kapcsán, mert arra emlékszem, hogy olyan hangfelvételeket játszottak be olyan minőségben, mint amikor a Nokia 3310-essel lefotózzák az UFO-kat a mai 8K-s videótechnológia mellett.
2: Igen, és ez mindig hello John, hello. How do you do?
1: Eddig meg voltam, nice, és utána...
2: Igen.
1: És ha bejött egy légy, vagy valaki tüsszentett, érted, már lemaradtál.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: Sunshine FM. Sunshine FM-en.
1: Házkutatásokat tartottak a nyuszi motor beszerzés ügyében. A kormány szerint erősítik Magyarország NATO szerepét. Születésnapjukon szolgálatmentes napot kapnak a rendőrök. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több helyszínen tartott házkutatás a rendőrség a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi nyuszi motor beszerzése miatt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglalt le, valamint kihallgatásokat is végzett. Az ügyben korábban azért tettek feljelentést, mert a gyanú szerint a gyerekeknek szánt játékmotorokat jelentősen túlárazva vásárolhatták meg, összesen több mint 200 millió forint értékben. A beszerzés a Családbarát Magyarországért program sorozat kommunikációs kampányához kapcsolódott. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok a pontos körülményeket vizsgálják. A kormány megerősíti Magyarország helyét Európa és a NATO szívében, erről beszélt Varga Attila ELEK honvédelmi államtitkár Székesfehérváron a Magyarországra települt NATO erőket integráló elem aktiválásának 10. évfordulóján. Az államtitkár szerint Magyarország elkötelezett az Euróatlanti közösség, a közös értékek és a kollektív védelem mellett. Úgy fogalmazott, a székesfehérvári egység az elmúlt évtizedben fontos koordinációs központtá fejlődött, és a regionális biztonság részévé vált. Hozzátette, a változó biztonsági környezet és a kelet felől érkező fenyegetések miatt a szervezet szerepe a következő években tovább erősödhet. Szeptember 1-től szolgálatmentes napjára rendőrség munkatársainak a születésnapjukon. A rendőrség szóvivője közösségi oldalon jelentette be, hogy a lehetőség a hivatásos állomány tagjaira, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozókra és a munkavállalókra is vonatkozik. A szolgálatmentes napot külön kérni sem kell, azt a beosztás készítésekor figyelembe veszik. Ha valakinek a születésnapja ünnepnapra, munkaszüneti napra vagy szabadság idejére esik, akkor a szolgálatmentességet a következő beosztás szerinti munkanapon kapja meg. A bejelentés részeiről a rendőrségtől további tájékoztatást várnak. Siófokon regisztrálták a legtöbb közterületen elkövetett bűncselekményt a balatoni települések közül a nyári időszakban, derül ki az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi fertőzöttségi térképének adataiból. Az összesítés szerint Siófokon 75 ilyen eset miatt intézkedtek a rendőrök, míg a második helyen álló Balatonfüreden 22 alkalommal. A különbség jelentős, de az adatok értelmezésénél fontos, hogy a Balaton környéki települések népessége nyáron megsokszorozódik, különösen a nagyobb üdülő városokban. A statisztika 100 000 lakosra vetített arányokat mutat, és tájékoztató jellegű. A rendőrségi adatok alapján a legtöbb eset a parthoz közeli utcákban történt. Több mint 20 év kihagyás után visszatérhet a Budapest Parádé az Andrássy útra. A szervezők bejelentése szerint 2027. augusztusában rendeznék meg újra Magyarország egyik legismertebb ingyenes zenei eseményét. A tervek alapján mintegy 30 kamion vonulna végig az Andrássy úton, amelyeken magyar és külföldi előadók szolgáltatnák a zenét a közönségnek. A szervezők azt ígérik, hogy a rendezvény ingyenes lesz, és a jövőben is az marad. Közlésük szerint a támogatásokkal átlátható módon számolnak majd el, az esetleges fennmaradó összeget pedig a következő évi parádé megszervezésére fordítanák.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható, általában mérsékelt marad a nyugati szél, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

lelkedbe becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Bővíteni a vagyonelkobzás lehetőségeit a kormány. Két új elnök helyettest kapott az integritás hatóság. A köztársasági elnök üzent a diákoknak. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több ponton módosítaná a büntető törvénykönyvet a kormány parlament elé benyújtott javaslata. Az egyik változás a vagyonelkobzás új formáját vezetné be részben uniós szabályokhoz igazodva. A tervezet szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekben is alkalmazható lenne, amikor a vagyontárgy birtokosa nem maga követte el az adott bűncselekményt, de a vagyona és a bűncselekmény között kapcsolat állhat fenn. Az indoklás példaként említi, ha valaki bűnszervezet résztvevőitől szerzett vagyont, miközben megmagyarázhatatlan, ismeretlen forrásból származó jelentős gazdagodás is felmerül. A javaslat az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyonelkobzást is lehetővé tenni. Két új elnök helyettese bővül az integritás hatóság vezetése. A hatóság közlése szerint Bozzai Erika és Nagy Fribicer Gabriella kerülhet az elnök helyettesi posztokra. Kinevezésüket az állami számvevőszék elnöke javasolta a köztársasági elnöknek. Ezzel az integritás hatóság igazgatósága 5 tagúvá válik, egy elnökből és 4 elnök helyettesből áll majd. A két új vezető több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, egyikük korábban már a hatóság szakmai igazgatóságán dolgozott. A változás azt követően érkezik, hogy módosították az integritás hatóságról szóló törvényt, amellyel bővítették a szervezet hatáskörét. Baka András köztársasági elnök a pedagógusok munkájának fontosságáról és a diákok előtt álló lehetőségekről beszélt a Somogy vármegyei Nagybajonban tartotta a névnyitón. A köztársasági elnök szerint a tanárok munkája stratégiai jelentőségű, mert nem csak tudást adnak át, hanem figyelnek, bátorítanak, példát mutatnak és irányt is adnak a gyerekeknek. A diákoknak azt üzente, egy rosszul sikerült dolgozat vagy felelet soha nem végleges, mert a hibákból lehet tanulni és újrakezdeni. Baka András kiemelte, hogy a kisebb településeken működő iskolák különösen fontos szerepet töltenek be, mert esélyt, közösséget és biztonságot adnak a gyerekeknek.

0: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk, csapadék továbbra sem várható, kora reggel 10 fok körüli értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Hiszitek vagy sem, ez a dal is a TikTok által lett felkapott, ez volt a Friendship Leonitól. 6 óra 36 perc van, jó reggelt. Jó látási és útviszonyok mellett autózhatok, úgyhogy szerintem minden hozzájárul ahhoz, hogy ne történjen ma reggel baleset. Sokkal csendesebb a reggel, mint a tegnapi volt. Hát a tegnapi az konkrétan mindenkit, mintha lesokkolt volna. És hát sajnos egyébként a balesetek száma is eléggé sokkoló volt, főleg Debrecenben, amikor is hát csak a reggel folyamán legalább 10-et számoltunk össze. Nyíregyházán ezzel szemben azért sokkal jobb volt a helyzet, szóval vételkörzetünkben továbbra is várjuk az információkat. A nap 24 órájában SMS-ben és Viberen is értesíthetsz bennünket. Köszi előre is, hogyha segítesz, mert ezzel nem csak rajtunk segítesz, hanem mindenki máson, aki esetleg olyan forgalmi szituációba keveredne, ami elkerülhető akár egy jól irányzott információval. 0623 16 3000, ez tehát az SMS és Viber számunk. Kedves Dorinák, Rebekák és Ingridák, ez pedig a ti napotok, úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket mi is. Kicsikét hűvösebbre sikerült a ma reggel, mint a tegnapi. Nem lesz front felettünk, azért ez jó hír. Jelenleg 15 fok van vételkörzetünkben. Süt a nap, úgy néz ki, hogy akár 26-28 fok is lehet belőle. Kellemes, tavaszias, sok napsütéssel teli napnak nézünk elébe, úgyhogy bízunk benne, hogy ez meghozza kellő vidámságot, és hát balesetről sem kell majd beszámolnunk. Disco Lines, No Broke Boys, ezzel folytatjuk már is.

Csak jó zene, ez a Sunshine FM, Imagine Dragons Bones után újra itt, 6 óra 46 perc van, és tegnap volt üzemanyagárváltozás, csak én addigra már nem voltam itt, mire szólhattam volna nektek. A 95-ös benzin átlagára 4 forinttal, a gázolai 1 forinttal emelkedett. Nem olyan sok, de mégiscsak emelkedés. Így a benzin, a 95-ös benzin 600-nál jár átlagban körülbelül, a gázolaj pedig 680 környékén. Sajnos baleset történt, és folytatódik ez a szomorú tendencia Debrecenben, Karambola Rakovszki utcában. Óriási a torlódás. Köszönjük az információt Lacinak. És hát tegnap ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy Debrecenben a Füredi út Egyetem Sugárúttól a Böszörményi útig egy-egy sávon lehetett közlekedni. Azért a múlt idő, mert most már minden rendben van, de csak óvatosan, mert 8 óra után pedig kezdődik az útburkolati jelek festése, ami szintén valószínűleg majd sávlezárással, sávelhúzással, valamilyen forgalomkorlátozással jár. Úgyhogy érdemes 8-ig beérkezni, bárhova is mennétek, vagy elkerülni majd akkor ezt a Füredi út Egyetem Sugárúttól a Böszörményi útig tartó szakaszt, mindezt tehát 8 után, ott burkolati jelfestés, tehát Debrecenben. Bármilyen információtok lenne, köszi előre is, hogyha elkülditek, én meg küldök nektek egy jó dalt.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták a Debreceni Múzeum utcai késelés gyanúsítottját. Középiskolások kutattak a Debrecen Egyetem nyári táborában. Új vezetőt választottak az orvos és egészségtudományi TDT élére. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy hónapra elrendelte a debreceni járásbíróság annak a 64 éves férfinak a letartóztatását, akit a múzeum utcai késeléssel gyanúsítanak. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. A bíróság szerint fennállhat a szökés elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított szabadlábon veszélyeztetné az eljárást. A férfi a gyanús szerint vasárnap hajnalban Debrecenben két fiatal férfit szúrt meg, miután három fiatal közbeavatkozott egy nő bántalmazásánál. Egy 23 éves férfi később a kórházban meghalt, a másik sérült állapotát stabilizálták. A rendőrségen belül is gyanújával folytat eljárást. Mintegy 100 középiskolás vett részt a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának nyári táborában, ahol egy héten át valódi kutatási projektekben próbálhatták ki magukat. A diákok több tudományterülettel is megismerkedtek, vizsgálták például a gránit radioaktív tulajdonságait, drónos érzékelőkkel készítettek 3D-s domborzat modelleket, műhold felvételeket elemeztek erdőtüzet, emellett a mesterséges intelligencia biológiai alkalmazásairól és az űrbiotechnológiáról is tanult. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a tudományos gondolkodáshoz, és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A tábor tudományos konferenciával zárult, ahol a résztvevők bemutatták saját kutatási eredményeiket. Szeptember 1-től Bácsi Attila egyetemi tanár vezeti a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Az Általános Orvostudományi Karimmunológiai Intézetének vezetője az eddigi elnöki munkáját veszi át. Az egyetem szerint a cél továbbra is a tudományos utánpótlás erősítése és a fiatal kutatók támogatása. A kinevezés különösen fontos időszakban érkezik, hiszen tavasszal az éves tudományos diákköri konferencia megszervezése mellett Debrecen ad otthont az orvos és egészségtudományi országos diákköri kongresszusnak is. A programon várhatóan többi, mint 600 tudományos előadás hangzik majd el, ami komoly szakmai feladatot jelent az új vezetés számára. Terelő útvonalon közlekedik több debreceni autóbusz aszfaltozási munkák miatt a Füredi út, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárod közötti szakaszán. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 1-én reggel 7:30-től szeptember 2-án reggel 7 óráig a Nagy Macs, az Északnyugati Gazdasági Övezet, valamint az Áruház irányába közlekedő 33-as, 71-es, 71A, 71H-s és az áruházi járatok terelve közlekednek. A buszok nem érintik a Honvéd utca megállóhelyet, a terelés ideje alatt a járatok a Csemete utca és a Dózsa-György utca megálló helyeken állnak meg. Több mint 18 ezer látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt Debrecenben. A rendezvényt idén 35. alkalommal tartották meg, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításaként. A szervezők tájékoztatása szerint a programon 215 cég vett részt, és 5 szakmai fórumot is rendeztek, összesen több mint 400 szakember részvételével. A központban többek között az asszály hatásainak kezelése, a száraz gazdálkodás gyakorlata, valamint a zöldség és gyümölcs termesztés állt. Emellett juhtenyésztési, szarvasmarha és sertés ágazat fórumot is tartottak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyári meleg, kezdetben elszórt záporokkal, sok napsütésre számíthatunk szerdán is, bár fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. A reggeli órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 8-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul... 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggel, 7 óra 15 perc van, és ma reggel is van mire nézni. Főleg Debrecenben, ma már karambollal nyitottuk ott a reggelt, a Rakovszki utcában volt, és hát ott egy óriási torlódás kerekedett ki emiatt. A Füredi út Egyetem Sugárútól a Böszörményi útig egy-egy sáv volt tegnap járható, most már visszakapták a közlekedők ezt a szakaszt. 8 óra után viszont kezdődik az út burkolati jelek felfestése, ami további forgalomkorlátozást eredményezhet. Debrecenben a Széchenyi utcában az iskola előtt munkagödör, ott a város felé vezető úton nagy a torlódás, és a Köntösgát soron szintén a vízmű szakemberei dolgoznak, ott pedig a szembejövő sávon lehet kerülni. Nem sokkal ezelőtt pedig a külső Vámospércsi úton koccanásos baleset történt. Ezzel szemben Nyíregyháza és környékén egyelőre csendesség és békesség. Hát, hogyha ez változna, akkor kérlek jelezzétek előre is. Már most kezd gyűrűzni a vagy a csúcsforgalom, és egyre többen vannak az utakon, de úgy látom egyébként, hogy a tegnapi sok és meglepetés az talán most arra egy kicsikét enyhült, és most már mindenki tudja, hogy bizony-bizony korábban kell ébredni, korábban kell indulni. Továbbra is fennakadást okoz, és óriási sorok alakulnak ki mindkét irányból. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán a Hímes csomó pontjában történő körforgalom építése miatt jelenleg is jelzőlámpa irányít, és elképzelhető, hogy egy darabig még így is lesz, míg be nem fejezik ott a körforgalmat. No, hát köszi, hogyha jelezitek azt, hogy milyen fennakadásokat tapasztaltok. 0623 16 3000, ez az SMS és Viber, ez pedig itt Kashmir és ez a Wild Ride.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Házkutatásokat tartottak a nyuszi motor beszerzés ügyében. A kormány szerint erősítik Magyarország NATO szerepét. Születésnapjukon szolgálatmentes napot kapnak a rendőrök. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Több helyszínen tartott házkutatás a rendőrség a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi nyuszi motor beszerzése miatt. A rendőrségi tájékoztatás szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglalt le, valamint kihallgatásokat is végzett. Az ügyben korábban azért tettek feljelentést, mert a gyanú szerint a gyerekeknek szánt játékmotorokat jelentősen túlárazva vásárolhatták meg, összesen több mint 200 millió forint értékben. A beszerzés a Családbarát Magyarországért program sorozat kommunikációs kampányához kapcsolódott. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok a pontos körülményeket vizsgálják. A kormány megerősíti Magyarország helyét Európa és a NATO szívében, erről beszélt Varga Attila ELEK honvédelmi államtitkár Székesfehérváron a Magyarországra települt NATO erőket integráló elem aktiválásának 10. évfordulóján. Az államtitkár szerint Magyarország elkötelezett az euróatlanti közösség, a közös értékek és a kollektív védelem mellett. Úgy fogalmazott, a székesfehérvári egység az elmúlt évtizedben fontos koordinációs központtá fejlődött, és a regionális biztonság részévé vált. Hozzátette, a változó biztonsági környezet és a kelet felől érkező fenyegetések miatt a szervezet szerepe a következő években tovább erősödhet. Szeptember 1-től szolgálatmentes nap jár a rendőrség munkatársainak a születésnapjukon. A rendőrség szóvivője közösségi oldalon jelentette be, hogy a lehetőség a hivatásos állomány tagjaira, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozókra és a munkavállalókra is vonatkozik. A szolgálatmentes napot külön kérni sem kell, azt a beosztás készítésekor figyelembe veszik. Ha valakinek a születésnapja ünnepnapra, munkaszüneti napra vagy szabadság idejére esik, akkor a szolgálatmentességet a következő beosztás szerinti munkanapon kapja meg. A bejelentés részeiről a rendőrségtől további tájékoztatást várnak. Siófokon regisztrálták a legtöbb közterületen elkövetett bűncselekményt a balatoni települések közül a nyári időszakban, derül ki az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi fertőzöttségi térképének adataiból. Az összesítés szerint Siófokon 75 ilyen eset miatt intézkedtek a rendőrök, míg a második helyen álló Balatonfüreden 22 alkalommal. A különbség jelentős, de az adatok értelmezésénél fontos, hogy a Balaton környéki települések népessége nyáron megsokszorozódik, különösen a nagyobb üdülővárosokban. A statisztika 100 000 lakosra vetített arányokat mutat, és tájékoztató jellegű. A rendőrségi adatok alapján a legtöbb eset a parthoz közeli utcákban történt. Több mint 20 év kihagyás után visszatérhet a Budapest parádé az Andrássy útra. A szervezők bejelentése szerint 2027. augusztusában rendeznék meg újra Magyarország egyik legismertebb ingyenes zenei eseményét. A tervek alapján mintegy 30 kamion vonulna végig az Andrássy úton, amelyeken magyar és külföldi előadók szolgáltatnák a zenét a közönségnek. A szervezők azt ígérik, hogy a rendezvény ingyenes lesz, és a jövőben is az marad. Közlésük szerint a támogatásokkal átlátható módon számolnak majd el, az esetleges fennmaradó összeget pedig a következő évi parádé megszervezésére fordítanák.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza középárfolyam az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 428, az eurót 366, a svájci frankot 390, az amerikai dollárt 316 forintos áron jegyezte a bank. Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változó napos felhős időben lesz részünk, csapadék továbbra sem várható, kora reggel 10 fok körüli értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Jonas Blue újdonsága, Edge of the L, Desire címmel, 7 óra 40 perc van, megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kés sokolom.
0: Hát ezzel a bemosakodással amúgy megőrít.
1: Ez már
0: úgy érzem magam,
1: szokás, igen.
0: Mint hogyha én lennék itt a koszos, vagy büdösben ülnék, vagy tetves lennék, bejössz és rögtön ahhoz nyúlsz, mert szinte köszönés után egyből már a kézfertőtlenítő már mosod
1: magad.
0: Nem van
1: ide készítve, így van.
0: Könnyékig benne vagy.
1: Én meg mindig azon csodálkozom, korán reggel, hogy bírsz kimondani ilyen nyelvtörő előadókat, meg a többit.
0: Nem is sikerül, de holnap megpróbálom megint, hát ha bent lesz ez az a zene.
1: A múlt heti volt, már nem is emlékszem rá.
0: Igen, vannak olyan dalcímek, ami konkrétan az egész refrént önmagába foglalja, tehát kimondtad a dalcímét, és akkor azzal le is volt tudva.
1: Mennyivel egyszerűbb volt régen, nem? Edda, a kör. És kész. És akkor ment az a dal.
0: Na, nem csak a dalok mennek, hanem haladunk tovább előre az időben is, és hát így, hogy elértük a szeptembert, ez több szempontból is fontos dátum sokak számára. Hát a legtöbbeket ugye az iskolakezdés miatt érinti, egyrészt a gyerekeket, másrészt a szüleiket, de ott vannak még például a rendőrök is, akiknek szeptemberben becsengettek, vagy inkább a születésnapjukon kicsengetnek, ugyanis kiderült, hogy ugye amint születésnapjuk van, onnantól kezdve szolgálatmentes napot kapnak, nem kell dolgozni.
1: Tegnap, hogy merre jártam, pont ez volt egyébként, képzeld el, hogy hát megjelentek a hírek, hogy most Tiszalöknél leállt a vízi erőmű, és hogy most
0: kikapcsolták. Azt hittem a börtön, tehát kinyitottuk az ajtót, ma
1: nem, csak az volt,
0: elhajlási engedély.
1: Igen, és hogy ott milyen alacsonyan lett a vízállás, ezért lekapcsolták, stb. És hogy sokan kimentek oda, mert hogy a szélén lehetett sétálni a Tiszának, hogy kevesebb a víz, meg rengetegen horgáztak. Na mindegy, én is kimentem oda, gondoltam, hogy megnézem, hogy sose jártam még ott.
0: Az de hogy civilben? Vagy forgatsz?
1: Civilben, csak úgy felültem a motorra, jó idő volt, és mondtam, hogy kimegyek, megnézem egyrészt az erőművet, másrészt, hogy tényleg mennyi a vízállás, meg ilyesmi, meg amúgy is még meg akartam járatni a motort, még jó idő volt. De ez volt inkább a fő indok, csak tudtam egy rövidebb utat. Múltkor egy cimborám mondta ugyanezt, hogy Miskolcról Nyíregyházára hozta szervizbe a motort, és végül 250 km lett a túra, vagyis hát az út, hát nem a legrövidebb utat találta meg. Na a lényeg, hogy ott találkoztam néhány rendőrrel, és akkor ott pont a parkolóban voltak, és mentek volna, és mondja a másik, hogy hallod, most kaptuk a hírt, hogy a születésnapon szabad nap lesz.
0: És ezt így elcsípted, ezt a beszélgetést?
1: És a beszélgetést, és mondja a másik, mikor születtél? A februárban. Ó, hogy neked akkor már nem sokára. Utána nem kell szolgálatba, tehát hogy aznap nem kell szolgálatba menni, és mondja, hogy 26 éve vagyok rendőr, és eddig mindig benn voltam szolgálatban a születésnapomon, de hogy most innentől majd a következő évben nem kell.
0: Nem lehet olyat csinálni, hogy visszamenőleg is kérik. Tehát azért tényleg, ha valaki eltöltött 20-30 évet, azért milyen jól esne.
1: Igen, de tudod mi a szívás, ugye aki szeptember 1-től lépett életbe? Vagy nem tudom?
0: Szeptember 1-től.
1: Na, most aki augusztus 20-án ünnepelte mondjuk a szülinapját, várhat rá egy évet majd a következő évben, hogy ne kelljen szolgálatba menni. De hozzáteszem egyébként, szerintem ez egy jó kezdeményezés, jó gesztus, támogatjuk. Sokszor elmeséltem már, volt egy olyan főnököm, aki egyébként minden születésnapján kikapcsolt mindent, telefont eltűnt a világból, nem tudtad elérni, és aznap azt mondta, hogy csak azt csinálja, amihez kedve van, és csak az a nap az övé, és nem érdekli senki, és ezt mindenki tudomásul vette, mindenki tudta, hogy jó, ő akkor most itt nincs, és másnap köszöntöttük fel egyébként, vagy üzentünk neki.
0: Nekem volt olyan ismerősöm, hogy évente már a harmadik születésnapi buliját tartotta, nem tudom, hogy ez hogy hozta össze, hogy milyen dátumokat tűzött.
1: És még csak február volt.
0: Igen, illetve van egy másik srác, aki meg szüli hetet szokott csinálni, tehát ő az egész hetet arra szánja, hogy akkor ő ünnepel.
1: Eltűnik?
0: Igen, mert ugye azt mondják, hogy a köszöntés az előtte 8 nappal, utána 8 nappal.
1: Jó,
0: az már 16.
1: Az már fél hónap.
0: Igen, azzal le van tudva. Én viszont, születésnapomra nem ilyet kérnék. Én azt kérném, tehát hogyha a rendőrök azt kapják, hogy szolgálatmentességet kapnak a szülinapjukon, én az a saját születésnapomra rendőrmentes napot szeretnék.
1: Miért? Olyan sokat állítanak meg rendőrök?
0: Hát nem, de amikor megállítanak, abból mindig baj van.
1: Na, jó, jön az, hogyha azért vannak. Tehát, hogy néha meg rászorulsz, tehát amikor neked kell hívni rendőröket, hogy segítsenek, vagy betörnek hozzád, vagy bármi, sajnos nekem már ebben is volt részem. Ó. Tehát azért az meg nem egy kellemes dolog, és akkor úgy várod a segítséget, hogy hát, ha elkapták egyébként, hozzáteszem a betörőt utána, csak már a cucc nem volt meg, amit tőlem elvittek.
0: És nem is kaptál vissza belőle semmit?
1: Nem, semmit. Így a biztosító fizetett, hát nem ez volt inkább nem is az eltulajdonított érték volt a nagy, hanem maga a tudat, hogy bent mászkáltak, a rongálás, tehát könyörgöm, miért kellett azt a szerencsétlen megybefőttet széttörni a kamrába? Hát tudod, mi munka volt?
0: Hát az szent, hát igen, ne viccelj. Igen. Tehát, hogy az a
1: mit
0: munka
1: keresett
0: volt
1: a megybefőttben? Tehát, hogy oda rejtettem a értékeimet bele a befőttes üvegbe, vagy nem tudom.
0: Na mindegy. Nem, ez ilyen felesleges rongálás, amúgy én is utálnám. Ez az volt, igen. Tehát inkább akkor, én most hagyd mondjam el, a lábtőlő alatt van a kulcs. Jó, valaki be akar menni, csak a cipőit vegye már le, jó? Meg ne hagyjon már rendetlenséget, kikészítem előre a pénzt.
1: Nem, vagy Gabiék, nem úgy van, mint az amerikai filmekben, a hátsó bejárat mindig nyitva van. Ezt soha nem értettem. A kocsit nyitva hagyják a filmekben.
0: A hátsó bejárat
1: mindig nyitva van, igen, és mindig egy ilyen szúnyogháló hátsó bejárat. Tehát, hogy elől kopogtatnak, nem nyit ki senki ajtót, és akkor hátra mennek így.
0: Anya, hogy elől is nyitva van, csak nem nyitnak rá, csak kopogtatnak.
1: Igen, csak kopogtatnak. És akkor helyette hátra mennek, és hátul a szúnyoghálónál mindig bemennek kényelmesen. Tehát, hogy ez az egyik, a másik meg, hogy egymás udvarából úgy mennek át a másikba, hogy gyakorlatilag autóval át lehet hajtani így több házon keresztül.
0: Te, nekem is, hát én olyan utcában lakom, ahol ott is a régi lakók egymásra rányítottak kerítéseket. Hmm. És csak fogja magát a kertből át, mint az övébe, egyikből a másikba.
1: És akkor így milyen olcsón meg egyszerűen meg lehet oldani egy kerti partit, nem? Mindenki átsétál a szomszédba, összejönnek ki, mindenkinek van, akkor egy szomszéd, várjál, egy lakáshoz, akkor egy bejárat előre, egy főbejárat, egy a kert végéből a másik szomszéd, oldalról is van két szomszéd, mindenhol nekik is, tehát nem is kell kerítést építeni, csak három ajtó. Tehát, vagy ilyen bejárati ajtó.
0: Igen, de belegondolni és visszatérve, szörnyű az, hogy valaki bent jár a házadban, tehát egy idegen, ki tudja, hogy leverte a sarat a cipéről, és hát hasonlók, meg mit piszkál, meg fú, én azért...
1: Na. Meg amikor karácsonykor Nyírpazonyban volt, azt hiszem egy ilyen betörés sorozat, hogy ott meg karácsony szenteste fent alszik a család az emeleten, és közben pedig lent valaki elviszi az ajándékokat a fa alól. Tehát, hogy betörtek, ez évekkel ezelőtt volt. Tehát, hogy az a tudat, hogy valaki te fent alszol, és közben mászkál lent, és elviszi a...
0: Hát de úgy voltál vele, hogy a Mikulás, a Jézuska, vagy hát ugye bárki lehet.
1: Hát nem? Végül is bejött a kéményen, nem? Tehát ilyen...
0: Annyi, hogy a tizediken lakunk. Az elektromos kandallóból kimászott.
1: Szóval onnan indultunk, hogy jó azért, hogyha van rendőr, és akkor...
0: Persze, meg kit hívnál? Engem?
1: Hát, kalambót. Tehát leginkább, nem tudom. Tehát ilyenkor...
0: Nem, tele van kérdés, se kalambót én nem hívnám. Meg ugye kétes ez a dolog is, hogy mi van a feleségével, hogy senki nem látta, tehát hogy lehet, hogy egy nyomozás ott is ráférne.
1: De igen, de ma reggel is találkoztam rendőrökkel, ott álltak gyalogátkelőhelynél, segítik a gyerekeket, tehát hát hogyha a rendőröknek üzenhetünk, akkor ez a szolgálunk és védünkből egy picit ez a szolgálat rész, hogy ne az legyen már róluk csak a kép, hogy büntetnek. Ugye nagyon sokszor találkozom meccseken például rendőröket, tök normálisak, és mindenki tényleg végzi a munkáját. És amikor jön mondjuk, mit tudom, 15-ből egy, mint neked is volt, aki meg azt érezted, hogy már pedig ő a hatodik haszakad, meg fog büntetni a vezetésednél, mert nem villant hármat az indexet, csak kettő, de igaz, hogy a kutyát nem veszélyeztetted, mert nem volt ott rajtuk kívül senki, vagy amikor kilépnek a vasútállomásnál éjszaka, éjfélkor egy olyan gyalogátkelő helynél, ahol piros volt a lámpa.
0: 8 óra hosszája várnak, mert senki nem jött.
1: És autó nincs a környéken, és azonnal előtoppan, és azt mondja, hogy akkor ez most 15.000 forint, mert megvagy, és szétnézel, hogy
0: hát ez nem ér.
1: A környéken én vagyok az egyszer ember.
0: Senki nincs ébren a városban.
1: Igen, de ettől még nem mehetsz át a piroson, mert a szabály az szabály. Szóval lehetne ezeket egy kicsit rugalmasabban kezelni. Azt mondja ilyenkor neked is, kedves Gábor, nem fejezze be az irányjelzést még, amíg vagy addig még villogjon az irányjelző, amíg be nem fejezte a sávváltást, igaz, hogy nincs itt senki, legközelebb figyeljen rá további jó utat. És akkor egy jó pozitív benyomás alakul ki rólad, hogy de jó, oké, ezt is megtanultam.
0: Igen, és
1: megjegyzed vissza egy életre.
0: És visszamennek az őrse, és azt mondja a kapitánynak, hogy uram, megállítottunk ma egy autót, nem büntettük meg, de figyelmeztettük. Ő meg a homlokához csak.
1: Akkor gyerekek, te fizeted be a büntetést.
0: Arról volt szó, hogy itt van-e kvóta. Tudod, hogy ugye ennyit és ennyit be kell hozni, megvan az, hogy ki és miért és hogyan. Ami állítólag egyébként városi legenda.
1: Nem, be volt tervezve a költségvetésbe.
0: Volt?
1: Nekem ez volt a durva, hogy mondtam, és ha mindenki szabálykövető,
0: nincs.
1: Akkor költségvetési hiány lesz. Tehát ez hogy lehet betervezni a büntetésekből befolyó összeget?
0: Igen.
1: Tehát, hogy akkor addig megyek, amíg nem találok. De, na, mindegy, és akkor ugye minket ez sokkal jobban bosszant a sok roncsautó, meg az, aki elsuhan melletted lakott területen belül százzal, meg tényleg veszélyezteti, az semmi, amikor meg a 30-as táblánál te 38-al mész, akkor meg kapod a csekket.
0: Hát azért, mert 38-nál utolérnek, 100-nál már nem érnek utol.
1: Igen.
0: Pont nem látják, tehát hogy ez jó, oké, az élet ilyen, hogy bezzeg, akkor pont nincs ott rendőr. Igen, mert az élet ilyen, nem lehet ott mindenhol rendőr, tehát ezt szokták mondani állandóan, hogy de bezzeg olyankor. Tehát én megértem egyébként az ő munkájukat is, nekem nagyon sok rendőr ismerősöm van, és nagyon sok rendőr viccet tudok, és nagyon nem szokták szeretni. Nekem semmi bajom a rendőrökkel, ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nekik is van családjuk, nekik is vannak érzéseik, nekik is van rossz napjuk, jó napjuk, meg vannak elvárások. Ami olyan, mint az ügyfélszolgálatos, hogy van, amikor én is már felháborodok valamin, és akkor hozzáteszem, mert már rosszul érzem magam, hogy nem ráharagszom. Én nem van. Neki szól, csak valakinek ki kell ventilálnom magamból, mert ugye ő van a legközelebb
1: de
0: ahhoz.
1: Szoktál visszaszólni a rendőrnek igazoltatásnál, vagy úgy tudomásul veszed általában. Mert az emberek többsége szerintem olyankor egy kicsit úgy megszeppen, és azt mondja, jó, rendben, oké. És magadban majd dühöngsz utána, hogy nem érzed jogosnak azt a büntetést esetleg, vagy a súlyát sokszor, de ott a helyszínen még annyira nem szok. Én legalábbis nem szoktam kidühöngeni magam.
0: Ja, nem, dühöngeni nem, csak van, hogy kicsit értetlenkedek, vagy visszakérdezek, vagy elmondom, hogy ezzel nem értek egyet, de hát, hogy ugye normálisan lekommunikálva. Régen inkább fejet hajtottam, már most már amúgy nem, már lehet, hogy ez az életkorral együtt jár, hogy már nincs kedved lenyelni mindent, aha. És akkor, hogyha van benned valami kérdés, akkor csak felteszed, tehát, hogy nem kell tőlük félni, mert nem bántanak, ha te sem bántod őket. Nyilván Amerikában ez teljesen más, mert ott felemeled a hangodat, már nyúlnak a pisztolyért.
1: Hát, vagy legalábbis, hogyha nyúlsz valamiért, akkor vagy. Igen. De ugyanígy Európa más részein meg pont fordítva van, láttam a múltkor, hogy éppen a rendőrautót dobálják tojással a benzinkúton, és nem lehet.
0: Az a másik vége.
1: És nem lehetett fegyvert használniuk meg semmit, mert hogy...
0: Hát a tojás nem volt elmény visszadobni.
1: Hát, mit tud, és pontosan tudták, hogy ott gyakorlatilag semmilyen tekintélyük nincs, ez meg a másik vége.
0: Igen, nekem a tüntetéseken mindig amúgy az volt a felháborító, hogy semmit nem tehetnek. Tehát tűrniük kell azt, hogy fizikailag bántják őket, hogy dobálják az üveget, a követ, megsérülnek a rendőrök.
1: Igen. Tehát tényleg...
0: Tudunk velük is azonosulni természetesen.
1: Abszolút, és tényleg erre mondtam azt, hogy jó döntés ez, hogy igenis menjenek a szülinapjukon, legalább ez egy gesztusértékű. Volt ismerősöm, aki képzeld el, volt olyan szituáció, amikor nagyon erősen gondolkodott azon, hogy leszerel. Hiszen be kellett mennie egy olyan családhoz, és elő kellett állítani egy bűnelkövetőt, tudták, hogy otthon bujkál. Ahol egyébként ott van 8-9 felnőtt ember, ők meg ketten vannak, mint járőrök, az egyik kint biztosítja a helyszínt, vagy én nem tudom, hogy van, ő meg menjen be és hozza ki. Na most ez minden volt, csak nem életbiztosítás, hogy te bemész oda és kihozod, ráadásul az a fenyegetés, amit mondanak, hogy mire hazamész, már a családod nem lesz meg, és a többi. Na most akkor ilyenkor...
0: Még kik ezek Houdinik eltüntetik, vagy mi?
1: Nem, hát konkrétan megfenyegették. És akkor így azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a stressz, ez kell neki.
0: Sőt, biztos, hogy nem kell. Tehát, hogy vannak azért olyan helyzetek, élethelyzetek, ahol meg vannak olyan környékek az országban is, ahol kifejezetten alul vannak fizetve a rendőrök ahhoz képest, hogy mennyi mindent kell kockáztatniuk, mennyi mindenre kell odafigyelniük, meg mennyire köti egyébként sokszor a kezüket a bürokrácia. És ezért van az, hogy évtizedek óta azt látom, hogy a bűnelkövetők sokkal előrébb járnak azért, mert a rendőrnek olyan szabályokat kell betartaniuk, amit ők nem fognak betartani, és mindig egy lépéssel előrébb lesznek, vagy olykor.
1: Hát
0: lépéssel.
1: Meg a jogszabályok sokszor nem is teszik ezt lehetővé. Néha meg tényleg előfordul az, hogy bénázik ott a rendőr. Most nincs ezen mit szépíteni. Amikor látjuk azt, hogy eltulajdonítanak egy rollert, egy kerékpár, stb. Megvan az elkövető, és akkor ott megy a tanakodás, hogy jó, de hát most akkor belehet.
0: Akkor jogilag vinni, hogy lesz
1: vagy
0: ez?
1: Akkor most
0: akkor hogy lesz
1: találta, meg hogy bizonyítjuk be, meg stb. Úgyhogy...
0: Mindig nem látunk semmit.
1: Nem egyszerű. Igen. Ezt így követni. Örülünk neki, jó, szabad időt, hát mehetnek horgászni, vagy vadászni, vagy amit éppen akarnak, kertészkedni.
0: Vagy trafizni, ha valakinek hiányzik.
1: Hát azt nem hiszem.
0: Na jó, van, szeptember 2-a van, biztos van olyan rendőr, akinek már van a születésnapja.
1: Neked mikor van szülinapod?
0: Sokáig, november 21.
1: Na, november 21-én Gabi nincs, akkor nálunk is bevezettük ezt a szabályt. Vagy én jobban járnék, mert már nekem nem sokára itt.
0: Mondjuk most nézem egyébként, hogy nem leszek.
1: Na tessék, péntekre esik?
0: Szombatra. Úgyhogy ez jó.
1: Akkor mi is bevezettük.
0: 7 óra 54 perc van. Jó reggelt, jó utat, és Isten éltesse a ma ünneplőket. Minden!

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, sok türelmet kívánunk az utakon. Nézzük, hogy mi történik jelenleg Debrecen területén. Horváth László, gépjármű szakoktató a vonal végén. Mire figyeljenek az autósok? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát sajnos ugyanott folytattuk, amint a tegnap abba hagytuk. Már kettő balesetről tudok beszámolni, ami szerencse a szerencsétlenség van, hogy ezek csak a nyavítára balesetek voltak, és most már elmentek a felek. Amit be tudok számolni, hogy az egész város területén óriási dugó van, torlódás van, de leginkább ez a Füredi útnak a utolsó munkálatot tart végig a Füredi úton, ami azt jelenti, hogy a burkolati jeleket kezdték teszteni, és ami nagyon nagy segítség, hogy a rendőrök irányítják a forgalmat, tehát nagyon figyeljünk a rendőri karjelzéseket, fel kellene vízteni magunkban. Sok türelmet kívánok mindenkinek, hogy ne kelljen délután balesetet számolni. Ehhez kívánok én sok kitartást és szépen.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Átmeneti igazolvánnyal is utazhatnak a debreceni diákok. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben, szűrűbusz érkezik Hajdú-Bihar településekre. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szeptember elején átmeneti megoldással utazhatnak díjmentesen azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de a kártyájukat még nem kapták meg. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyermekek regisztrációja várhatóan csak szeptember közepén indul, ezért október végéig elfogadják az életkor igazolására alkalmas fényképes okmányokat. Az érintett személyi igazolványt, diák igazolványt vagy útlevelet mutathatnak fel a járatokon. A lehetőség kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérletre, de még nem rendelkeznek a kártyával. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben a Petőfi téren augusztus utolsó vasárnapján. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete ismét ételosztást tartott, amelyre már a kezdés előtt sokan érkeztek. A 150 adag meleg ételre szóló ebédjegyek rövid idő alatt elfogytak, a később érkezőknek kenyér jutott. Az akcióhoz ezúttal tanszerosztás is kapcsolódott, közel 80 gyermek kapott új iskola táskát, tornozsákot és tanszereket a tanévkezdés előtt, akiknek pedig táska nem jutott füzeteket. Adtak. A következő ételosztás szeptember 27-én vasárnap délelőtt tartják a debreceni Petőfi téren. A héten is folytatódik a kis településeken élők egészségügyi szűrése. Hajdú-Bihar vármegyében több helyszínre is szűrőbusz érkezik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szeptember 1-én Monostorpáiban, szeptember 2-án Tetétlenen, szeptember 3-án pedig Váncsodon várják a helyi lakosokat. A program célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyebben hozzáférjenek az alapvető egészségügyi vizsgálatokhoz, anélkül, hogy ezért nagyobb városba kellene utazniuk. A szűrések a megelőzést és a korai felismerést segítik, ezért az érintett településeken élőknek érdemes figyelniük a helyi tájékoztatásokat és a pontos időpontokat. Kifosztás miatt vettek őrizetbe egy 53 éves férfit Debrecenben, miután a gyanú szerint kitépte egy nyugdíjas nyakláncát egy busz megállóban. A sértett vasárnap kora este tett bejelentést a rendőrségen. A járőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd kiderítették, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy maga mérfelé tartó távolsági buszra. A rendőrök rövid időn belül utolérték és megállították a járatot, majd a férfit elfogták. Az 53 éves gyanúsítottat megbilincselték, előállították a rendőrkapitányságra, és kifosztás miatt kihallgatták. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Szeptember 5-én Debrecenben is várják a véradókat az országos retró véradás részeként. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal szervezi meg az akciót, amelynek célja a vérkészletek feltöltése. Debrecenben reggel 8 és délután 4 óra között lehet vért adni a Debreceni Regionális Vérellátó Központban. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a feltételeknek. A véradáshoz személyigazolványra, a tajkártyára és lakcímkártyára van szükség. A szervezők szerint minden véradás életet menthet, ezért a hétköznapi hősök segítségére most is nagy szükség van.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Még Még mindig tart a Pallafi pollen szezon csúcs időszaka, a családfélék pollen koncentráció jelenleg a közepes, a kenderfélék és a libatop féléke az alacsony közepes tartományban alakul. Egyszerűen továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, jó utat, 8 óra 13 perc van. Kedves hallgatónk jelezte, hogy Nyíregyházán, Sóstúhegyen, Kemecsei út találkozása környékén egy husky kóborol. Szép állapotban van valaki, tehát van gazdája, nem kóborol. Huskyk amúgy sem azok a tipikus kóborkutyák, úgyhogy remélhetőleg azóta meg lett már a
2: volt
1: gazdája.
2: Volt már huskyd?
1: Nem volt még.
2: Nekem volt.
1: De imádnak kilógni, nem?
2: Hát de, tipikus kóborkutya.
1: Tehát ja, ez hogy a, így?
2: Igen, ő tipikusan szökős kutya, a miénk az állandóan szökött. És mindig az, hol a szomszédban volt, hol itt volt, hol ott volt, éjszaka vonyított, nem egy könnyen kezelhető fajta, azért azt tegyük hozzá. És hát imádja a társaságot, meg a többi kutyát, de elég önfejű.
1: Igen, amúgy ez a vonyítás, ez megvan nekem is régen, amikor kutyát sétáltattam az utcában, és elmentünk egy huskys ház mellett, akkor fura volt, hogy a többi kutya rendesen ugatott, ő meg ilyen fura mód vonyított, mint hogyha sírna, vagy panaszkodna, vagy vigyetek el magatokkal, vagy valami ilyesmi volt, valami segítségkérés lehetett.
2: Igen.
1: Oké, vigyázzatok az utakon, drága hallgatók, nagyobb türelemre van szükség. Például Nyíregyházán a Vasvári Pál utca hímes csomópontján ott a körforgalom épül, és már tegnap előtt is jelzőlámpa irányított, sőt, ma is az irányít, és elképzelhető, hogy holnap is az fog. Aztán van még egy nagyon fontos dolog, hogy például a fővárosban az Andrássy úton is nagyobb forgalomra kell számolni, és nagyobb menetidőre jövő augusztus 28-án, ugyanis 21 év után visszatér a Budapest parádé. És 30 kamionnal készülnek a szervezők, tehát jövő augusztus 28, délután 2 és este 10 óra között.
2: Ez ilyen zenei fesztivál, ugye, hogy mennek a kamionok, igen. És akkor szól rajta a technózene.
1: Igen. Vagy az éjjel soha nem ér véget, vagy bármi.
2: Igen, és ugrálnak az emberek. Nekem így maradt meg.
1: Igen, na én még akkor túl kicsi voltam, 2006-ban volt az utolsó felvonulás, mire észhez tértem volna, hogy elmegyünk, meglátogatjuk ezen eseményeket, addigra bezárt a bazár, és így 21 év után úgy tűnik, hogy akkor mégiscsak újraindul. Én nem emlékszem, hogy akkor mi volt a háttere, mi miatt kellett akkor ennek a sorozatnak vége szakadnia, ugyanis a 2000-es években indult. Hát egy néhány évet azért vonult ott a kamionsor, és hát most folytatódik tovább.
2: Németországból indult ez, ha jól emlékszem.
1: A Love Parade volt. Parade,
2: ott, ugye? Voltam egyszer megboldogult fiatalkoromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 31 néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották,
1: igen,
2: ezt?
1: Igen,
2: ugye?
1: Igen.
2: Tehát onnan indult ez az egész.
1: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
2: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
1: Én kaptam a haveromtól, Szebitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
2: fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
1: Nem ismerem őket, nem tudom, kik ők. Nincs meg a telefonszám. Ne kérdezz már ilyeneket.
2: Nem az. Beöltözve bajor ruhába. Hogy a bánatba bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
1: hát
2: minden.
1: Hát annak súlya is van.
2: Hát de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi. Arra is alkalmatlanok vagyunk.
1: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajornők, na, azt hiszem.
2: Igen, és akkor ők adják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
1: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
2: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz
1: ott ugrálni. Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
2: Igen,
1: de rendőr se kellett volna hírni.
2: Ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
1: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam. Tehát, hogy egyébként kinek mi mi a baja ezzel, akkor nem menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
2: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás,
1: hát az biztos,
2: de
1: biztos.
2: Mondjuk a nyakamatra, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
1: Sziasztok, Sopronból írok,
2: Sopronból, és nagyon
1: elegem van. Igen. Elegem van 2006 óta, azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
2: Igen. Egyszer volt egy cimborám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott állt, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
1: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
2: Nem.
1: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet így ki tudod ventilálni.
2: Igen.
1: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy tehát, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát, hogy igen, hiába dudálunk neki.
2: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utca, én utána fütyültem fentről a teraszon,
1: ő meg felmászott az állványra.
2: És így összejöttünk.
1: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
2: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
1: Nem tudom, de egyre több olyat hallok, amikor fütyülnek, és ugye hozzátesznek még, hát sajnos ugye ezen reggeli órákban nem tudom elmondani rádióban, hogy mit, de képzeljük el, hogy miket mondanak a férfiak ilyenkor, és imádom, mikor a nők meg rátesznek egy lapáttal, és olyat szólnak vissza, hogy utána a srácok a fütyülőn kezdenek el
2: megsemmisülni.
1: Igen, meg teljesen megsemmisülnek, úgyhogy bírom az ilyen karakán nőket, tényleg legyetek ilyen szempontból tökösek, más szempontból inkább ne.
2: De a Budapest parádén is szoktak fütyülni, csak
1: az ilyen... meg tökös lányok lenni, hát szoktak lenni, igen.
2: Igen, meg ott ilyen sipokat használnak inkább, nem?
1: Mindent használnak, tehát hogy ami egy jó foci mérkőzésen van, ahol az MLS büntet, az minden meg lesz szerintem a Budapest parádén is, és igen, ahogy említetted is, a berlini Love Parade mintájára hozták létre annak idején. Nem tudom, hogy a berlini sztori az mikor ért véget, de az azért jócskán áthidalta a 90-es éveket, és majd később pont 2000-ben rendezték meg legelőször, és hát nagyon sok himnusz született, akkor annak idején Nákszi Brunner volt, aki...
2: De jó zenék volt.
1: Nagyon-nagyon jó zenék.
2: Tehát emlékszem, hogy még akkor a CD-lemezes korszak volt, és meg lehetett vásárolni CD-lemezen az aktuális ilyen Love Parade válogatásokat, és jók voltak. Tehát azt be tudtad tenni a kocsiba, vagy ide-oda hallgathatta, tehát hogy jó, nyilván még akkor olyan zenét hallgattunk mi is.
1: Ez igen, azért amúgy rendesen visszaszelídült az ember füle, nem? Tehát manapság milyen zenék szólnak, ahhoz képest, hogy a 2000-es években mit szóltak.
2: Igen. Sokkal brutálisabb volt. Ez ahogy hívták, reszelő zene, vagy nem is tudom
1: meg. Hát volt ilyen mindenféle neve.
2: Valamely sportrendezvényen a közelmúltban betettek egy ilyet a szünetbe. És én így hallgattam, és mondtam, hogy atyavilág, hát ilyet 20 éve nem hallottam ezt a típusú zenét, tehát ez a valahogy nem is annyira élvezte a közönség. Tehát ez a... És akkor közben ment, és ez ment egy, nem tudom, 15 percen keresztül. Néha egy minimális változás volt benne, de a 90%-a ugyanaz az egy taktus
1: volt. Pedig ezt régen hogy szerettük már, és egyébként pont egyébként az, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdtem el diszkózni. Nem megyek bele nagyon, mert már most így is sokat beszéltük. A tegnapi az hosszúra nyúlt, igen. Kaptam is visszajelzéseket a kifakatásomra. Szóval, hogy régen mennyire türelmesebbek voltak az emberek, mert a régi zenék általában úgynevezett extended verzió, ilyen kiterjesztett verzió, tehát a hosszú verzió, hogy a DJ tudja mixelni elejét végét. Általában 8-9 perces zenék voltak, amiből egy jó 6 percet azért végighallgatott a közönség. Most teljesen megfordult a trend, annyira türelmetlen minden, az egész világ és mindenki, hogy körülbelül 2 perc után már látszik az unalom az arcokon, tehát itt általában 2 perceket lehet lejátszani egy zenéből, már 3-nál már nagyon vakarózik, már minden baja van, már telefonját nyomkodja, amúgy vannak olyan esküvő helyszínek, imádom, nincs térerő, nincs internet, nincs wifi, és kifejezetten ezt szándékosan csinálták meg így, és jellemzően ott mindig nagyon jó hangulatú esküvők szoktak lenni, pont ezért,
2: hogy ne nyomkodja senki.
1: Így van, és képzeld el, az emberek annyira unatkoznak, hogy elkezdenek beszélgetni, táncolni, szórakozni.
2: Hova süllyed a világ,
1: hát
2: nem?
1: Hova? Ugye az unalom, a rohadt unalom.
2: Igen. De egyébként, ahogy mondtad, annak idején, ha jól emlékszem, a Queennél, a Bohém Rapszódiával pont ez volt az első probléma, hogy hosszú, talán 7 perc körüli, vagy valami nagyon hosszú dal.
1: Még talán annál is.
2: És a rádiók nem akarták játszani, mert azt mondták, hogy baromi hosszú, és hát olyan összetett, hogy ezt senki nem fogja meghallgatni. Aztán senki nem gondolta, hogy ekkora sikere lesz. Úgyhogy hát, ha visszatér az, amikor ilyen, hát nem tudom, visszatérjen ez a 7-8 perces dal.
1: Nem tudom, de én most egy novemberrént húztam be, az 9,5 perc.
2: Azt például baromi jó volt, és a novemberrénnél pont azt utálom, hogy a legjobb részt a legvégén mindig lekeverték a rádiók. Meg a, amikor pont jön az a ritmusos rész, amikor egy kicsit begyorsul, meg stb. Úgyhogy...
1: Teszek utána még egy Café Del Mar Energy 52 dalt, jó? Az is vagy 8 perc.
2: Nagyon jó.
1: Oké, okay. Figyelj, még meg
2: ez a fél óra meg is van.
1: Igen, ehhez képest ugye, tehát régen mondjuk általában 3,5-4 percesek voltak a rádióverziók, most jellemzően 2 és 2,5 perc, de találkoztam már olyannal, ami 1,40 volt. Hát itt járunk, kérem szépen, türelmetlenek vagyunk.
2: 3 volt, azt csak megfelezték. Tehát eredetileg úgy indult, majd a másik felét a jövő héten adjuk le.
1: Igen, manapság is vannak zenei albumok, de már csak 12 percesek, 30 dallal. Na jó, van, Alex Kenji a folytatás, jön a Bumble, egy kis vidámság.
2: Milyen
1: és
2: hosszú?
1: Falat nyár. Hát ez sincs 3 perc, úgyhogy olyan sokat nem kell kibírni belőle, de egy nagyon jó dal, úgyhogy még egyszer behúzom, hogy legalább a 6 perc meglegyen. Na jó, van, innen folytatjuk nem sokára sporthírekkel.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt a sportvilágában?
3: Gabikám, hogy van a vállad? Hogy van a hátad? Hogy van a nyakad? Nem beszéltünk erről az elmúlt időszakban, de nem csak válsérüléssel, hanem kicsit ilyen terminátor mozgással is meg lettél áldva.
2: Igen, a vállam jól van, köszöni. Jól vannak az ujjaim, mert ugye pattanó szindrómám van. Hát de nincsen különösebb.
3: Húzózkodás megy már?
2: A húzózkodás megy, és most viszont azért nem megy, mert egyik nap, két nappal ezelőtt reggel arra keltem, hogy alig bírtam felkelni, becsipődött a gerincemnél valami, ami konkrétan a derekamtól fölfelé mindenre hatással.
3: Csak azért kérdezem, mert szeptember 19-20-án Extreme Trail verseny, és addigra rendbe jöhetsz.
2: Ma addigra meg lesz.
3: Négy ütemű fekvőtámaszt simán tudsz csinálni, többet is.
2: Azt tudok, igen. Tehát, hogyha valamilyen akadályt nem tudok véghez vinni, akkor azzal ki tudom váltani.
3: Így van. Na most így kiválthatod az összes akadályt, és nevezhetsz, ha gondolod, mert ismét lesz.
2: Érted, ott állok a startvonalnál, és figyeljetek, hány akadály van? Jó, akkor 124 burpee-t csinálok.
3: Igen, akkor már azonnal elkezdett ezt csinálni. 19-én és 20-án Sóston ismét megrendezik, majd országos verseny is lesz. A gyerekeknek ingyenes, tehát a nevezés, úgyhogy várják a gyerkőcöket, és tényleg egy jó sportág, érdemes kipróbálni. Benne van a nevében, hogy Extreme Trail, de nem kell megijedni, semmilyen extrém dolgot nem kell csinálni. Akkor jönnek rá a gyerekek, amikor meglátják az akadályokat, hogy hát lehet így ilyen majomlétra, meg mindenféle ilyen lógni, meg közben futni is kell, de hát a gyerekeknek a pálya úgy van kialakítva, hogy el sem hagyják szinte a strand területét.
2: Hát olyan, mint egy játszótér.
3: Így van, egy nagy játszótér, és közben pedig lehet ezt teljesíteni. A felnőtteknek nyilván egy kicsit hosszabb a táv, meg ott vannak feladatok. Nyitva lesz még a strandnak a melegvizes medencéje, kimondottan emiatt megtöltik majd vízzel, és a hozzátartozók, illetve a résztvevők is használhatják, és azért mondjuk már most ezt, mert lehet nevezni folyamatosan, úgyhogy várják azokat, akik szeretnének indulni. Ha teljesen rendbe jössz, és már jól megy majd a mozgás, akkor egy másik sportágat is ajánlok figyelmetbe, bár fiúkból sokkal kevesebb van, ez pedig az aerobik. Inkább a lányok szoktak aerobikozni, illetve Katus Attiláiknak volt annak idején ez a pécsi sasok elnevezésű csoportjuk, amikvel ők egészen szép sikereket értek el. Hát most szép sikereket érhetnek el a debreceni és a nyíregyházi aerobikos lányok is, hiszen bekerültek a válogatottba és utaznak a világbajnokságra, úgyhogy szurkolunk nekik, sok sikert kívánunk majd, és reméljük, hogy fényes érmekkel térnek majd haza. Tegnap futszámérkőzés is rendeztek, de azt nem tudta végül is megnehezíteni a bajnoki címvédő Újpest dolgát, 4-1-re a lilák nyerték a találkozót. Azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest kiemelkedik most talán az NB1-es mezőnyből, a bajnokok ligájában is jól szerepelnek, a keretük is egyben maradt, úgyhogy ez a mérkőzés, vagy ez az eredmény talán nem meglepetés. Az viszont meglepetés volt, ha már az újpestieket említettem, hogy tegnap megkezdődött az iskola, és nagyon aranyos volt az újpesti csapatnak a gesztusa. Lehetett jelentkezni, hogy egy meglepetés vendég vigye a gyerkőcöt, aki jelentkezik iskolába. És hát ez a meglepetés vendég, ez Kabát Peti volt, ugye az Újpest legendás játékosa, és többen is jelentkeztek, és volt egy kisrác, aki végül is a sorsoláson szerencsés volt, és Kabát Peti vitte iskolába. Úgyhogy egy újpest szurkoló, hát ennél nagyobb megtiszteltetés. Neki ez egy jó emlék marad, ez a szeptember elsői iskolakezdés.
2: Milyen fura az élet egyébként, hogy olykor felcserélődnek a dolgok. Eddig te vetted fel a kabátot, most kabát vett fel téged. De hogy nagyon nagy élmény.
3: Igen, igen, de ez minden esetre egy jó dolog és egy szép gesztus. Több csapatnál is egyébként ezeket használják, órarendet adnak, nyomtatnak, stb. Tehát ilyenkor a gyerekeket jobban megszólítják. Nagyon sok gyerek kezd el ilyenkor sportolni. Mindig eszembe jut, amikor az én gyerekeim voltak kicsik, és az első szülői értekezlet, amikor mindenre be akarod iratni a gyereket, és egymást érik az edzőbák.
2: Karate, furulya, úszás,
3: igen, énekkor, zongora, és a többi, és akkor összeadod, hogy az anya szentségét. Hát ez már 8 olyan program, és nincs is csak 5 hét, vagy 5 délután, amikor szabad. Tehát,
2: meg 300 000 forint, de kiszámolja. Igen, annyi, hogy a gyerek konkrétan reggel elmegy 7 órakor, és este 7-kor ér haza.
3: Szó szerint. És egyébként meg
2: aztán
3: a szülő is.
2: Tanulni.
3: Szülő is. Hát annak idején Evelyn volt az, aki úszásra hordta, azt hiszem, a gyerkőcöket, és akkor ő mindig ott ült, és várta. Uh-huh. És hát akkor nyilván azt a 2 órát azt azzal töltött, hogy az jár a fejedbe, hogy amúgy csinálhatnék sok minden mást is, de még kicsi a gyerek, nem akarod ott hagyni.
2: Nem,
3: de egyébként viszont ez egy jó program, hogyha elviszed, ha ott van a szülő, megnézed, ez egy közös program, hogy esetleg a szülő is bekapcsolódik, és miközben a gyerek úszik a kismedencébe, és gyakorol, addig a szülő meg a nagymedencében, és akkor így innentől kezdve példakép is a szülő a gyerek előtt, hogy ő is ugyanúgy sportol. Láttam, hogy most például a hétvégén a Vito Futó Fesztiválon nagyon sok család indult közösen. Tehát apa, meg a két gyerek, volt, hogy váltóban teljesítettek mondjuk félmaratont, voltak, akik egyesével futottak le 5 kilométert, vagy közösen 3-an, úgyhogy szerintem a felnőtteknek ez egy fontos feladat, hogy példát mutassanak a gyerek felé. Hát van olyan gyerek, aki erre abszolút nem fogékony, tehát te hiába mozogsz éjjel-nappal, őt meg nem érdekli. Ilyen is van, de van fordítva is.
2: Fordítva van inkább, hogy éjjel-nappal mozog a gyerek, csak a szülő nem bír.
3: És a szülő meg nem akar, vagy nem bírja. Ne húzzuk vissza a gyereket, inkább azt mondom ilyenkor, hogy engedjük őket játszani. Mint ahogy engedi Bruno Fernandes is, aki a Manchester United játékosa, portugál játékos, és hát kicsit kiakadt a napokban, mert kiderült, azt mondta, hogy nincs már itt olyan, hogy klubhűség, hogy én hiába a Manchesterben játszom, meg hogy a kedvenc csapatunk, meg stb. A gyerek közölte, hogy neki a Liverpool a kedvence. Hát ez olyan nagyjából visszatérve az Újpestre, mint egy Újpest Kabát Petinek a gyereke mondjuk onnantól kezdve, Fradi szurkoló lenne.
2: Tehát zöld-fehérben megjelenne.
3: Egy világ dőlne össze benne.
2: Apa, nézd, új pizsamám van.
3: Igen, én nem az Újpestet szeretem, nem mondom, inkább innentől kezdve a zöld-fehéreknek szurkolok meg a Fradinak. Na hát itt Fernandes is kiakadt emiatt, hogy végül is a gyerek nem a Manchesternek szurkol, hanem a Liverpoolnak, és azt is megindokolta a gyerek, hogy miért Szoboszlai Dominik miatt, mert hogy neki Szoboszlai Dominik a kedvenc játékosa. Azt mondta, jó.
2: Na akkor fogadjon örökbe Szoboszlai, menj hozzá, akkor lesz apukád most már.
3: Így van, azt mondta, hogy majd legközelebb kap, hogyha egymás ellen játszunk.
2: Hát de gondolom, ezt azért nem veszi annyira komolyan, szóval az a gyereknek legyen már annyi döntési joga, hogy vannak szurkolók, akik akar.
3: De ha már a Liverpoolt említettem, egy friss pletyka velük kapcsolatban, hát Kerkez Milosra kivannak most a szurkolók, nem annyira elégedettek a teljesítményével, és hát az egyik közösségi oldalon nyilvánosan kritizálták is a teljesítményét. Addig nem volt ezzel semmi gond, amíg a posztriválisa, a Liverpool egyik játékosa ezt nem kezdte el lájkolni, mármint a negatív kritikákat. Azért az nem egy jó csapat szellemről árulkodik, hogyha
2: hogy a csapattársa?
3: A csapattárs, hogyha ez olyan, mint hogyha téged szidnának a rádió oldalán, én meg lájkolnám a szidalmakat.
2: Tehát, ki van fotózva, Laci? Ne aggódjál. Gyűjtögettem.
3: Nem csináltam ilyet, esküszöm. Nem én voltam, valaki feltörte a fiókomat. Igen, ez a szokás. Úgyhogy van baj, úgy látom Liverpoolban, és lehet, hogy rendet kell majd tenni rövidesen az öltözőben.
2: Laci, köszi, hogy ezekről beszámoltál. Ezek voltak a sporthírek, most pedig zenélünk.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en. A

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Bővíteni a vagyonelkobzás lehetőségeit a kormány. Két új elnök helyettest kapott az integritás hatóság. A köztársasági elnök üzent a diákoknak. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több ponton módosítaná a büntető törvénykönyvet a kormány parlament elébe nyújtott javaslata. Az egyik változás a vagyonelkobzás új formáját vezetné be részben uniós szabályokhoz igazodva. A tervezet szerint a kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekben is alkalmazható lenne, amikor a vagyontárgy birtokosa nem maga követte el az adott bűncselekményt, de a vagyona és a bűncselekmény között kapcsolat állhat fenn. Az indoklás példaként említi, ha valaki bűnszervezet résztvevőitől szerzett vagyont, miközben megmagyarázhatatlan, ismeretlen forrásból származó jelentős gazdagodás is felmerül. A javaslat az üzletszerű természetkárosítással szerzett vagyonelkobzást is lehetővé tenni. Két új elnök helyettese bővül az integritás hatóság vezetése. A hatóság közlése szerint Bozzai Erika és Nagy Fribicer Gabriella kerülhet az elnök helyettesi posztokra. Kinevezésüket az állami számvevőszék elnöke javasolta a köztársasági elnöknek. Ezzel az integritás hatóság igazgatósága 5 tagúvá válik, egy elnökből és 4 elnök helyettesből áll majd. A két új vezető több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik, egyikük korábban már a hatóság szakmai igazgatóságán dolgozott. A változás azt követően érkezik, hogy módosították az integritás hatóságról szóló törvényt, amellyel bővítették a szervezet hatáskörét. Baka András köztársasági elnök a pedagógusok munkájának fontosságáról és a diákok előtt álló lehetőségekről beszélt a Somogy vármegyei Nagybajonban tartotta a névnyitón. A köztársasági elnök szerint a tanárok munkája stratégiai jelentőségű, mert nem csak tudást adnak át, hanem figyelnek, bátorítanak, példát mutatnak és irányt is adnak a gyerekeknek. A diákoknak azt üzente, egy rosszul sikerült dolgozat vagy felelet soha nem végleges, mert a hibákból lehet tanulni és újrakezdeni. Baka András kiemelte, hogy a kisebb településeken működő iskolák különösen fontos szerepet töltenek be, mert esélyt, közösséget és biztonságot adnak a gyerekeknek. Vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az eljárás már a múlt héten megkezdődött, nem a sajtóhírek hatására. Az intézet vezetéséről egyelőre nem született döntés, a főigazgató arról biztosította a minisztert, hogy az intézmény minden szükséges információt átad a vizsgálóknak. Sajtóinformációk szerint az ügy hátterében súlyos összeférhetetlenségi kérdések, valamint az állami és a magán egészségügyi közötti átláthatatlan kapcsolódások állhatnak. A tárca az eljárás lezárása után tájékoztatja a nyilvánosságot az eredményekről és az esetleges intézkedésekről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változó napos felhős időben lesz részünk, csapadék továbbra sem várható, kora reggel 10 fok körüli értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: És folytatódik a nagy üzem az utakon, az iskolákban. Hát nyilván, aki az iskolában van, vagy bármilyen intézményben, ő ott már biztonságban van. Az utakon viszont azért, hogy biztonságban legyetek, jó, hogy a körültekintően figyelmesen vezettek. 9 óra 12 perc van, repül a munkaidő, elképzelhető, hogy valakinél nem olyan gyorsan, hanem mint egy ólomszárnyú sólyom, de az útinformációkat mindenképpen osszátok meg velem, segítsük egymás haladását. Ma reggel sajnos folytatódott a tegnap reggeli szomorú tendencia, és Debrecenben több baleset is történt. A Vámospécsi úton is volt például koccanás. Ami fontos, hogy például Debrecenben a Füredi út, Egyetem sugárútól a Böszörményi útig tegnap még egy-egy sávon lehetett közlekedni, ma már egyébként visszakapták az autósok, ám 8 órától pedig útburkolati jelek festése kezdődött, ami szintén forgalomkorlátozással jár, úgyhogy legyetek türelmesebbek. Szintén Debrecenben a Széchenyi utcában az iskola előtt Munkagödör a város felé vezető úton nagy a torlódás. A Köntösgát soron pedig szintén a vízmű szakemberei dolgoznak, ott a szembejövő sávon lehet kerülni. Hát nem tudom, hogy meglett-e az a Husky, ami Nyíregyháza Sóstóhegy Kemecsei út környékén kóborolt pár órával ezelőtt. Én nagyon remélem, hogy nem történt baja, és közben megtalálta az, akié. Úgyhogy ha bármiben tudunk segíteni, akkor gondoljatok ránk jó szívvel, szeretettel, és próbálunk ott segíteni, ahol baj van. 0623 16 3000, ez az információs vonalunk. Szépen lassan emelkedik azért a levegő hőmérséklete. 15-tel kezdtünk, már 22-nél járunk, és úgy néz ki, hogy nagyjából 28-nál lesz majd a tetőfok, ami egy elviselhető és mégis kellemes nyárias meleg. Úgyhogy a nyári ruházatra lesz ma is szükség, ha esetleg még nem mentél volna ki. És hát a rádiót azt ne hagyd otthon, tedd a füledre, hiszen ilyen jó zenék szólnak.
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.

Kiss Me More, Doja Cat Dallas volt itt a Sunshine FM-en, 9 óra 32 perc van. Na, hogy telik a munkaidő? Remélhetőleg mindenhol zökkenőmentesen, és az útépítések is javában haladnak. Hát mondjuk őszintén szóval haladhattak volna jobban is, csak hogy többiek kifagadását kicsikét erősítsen, például ezzel a nyíregyházi Vasvári Pál utcai körforgalom építéssel kapcsolatban. Hát itt egy újabb határidőt szabtak meg, így félfüle hallottam információ morzsákat, felcsipegettem. Elvileg talán először augusztus 12 lett volna a befejezés határideje, majd augusztus 28. Ezeket elhagytuk már, mint ugye tudjuk, naptárainkat forgatva. Aztán szeptember 28 a legközelebbi időpont, amit megszabtak így határidőképpen. Nagyon remélem, hogy addigra elkészül. Én minden napot járok, hogy bevallom őszintén, olyan nagy változásokat nem látok. Aztán hát, ha egyszer majd csoda történik, és egyik napról a másikra, egyik reggelről a másikra úgy ébredünk, hogy mint kés a vajon átmehetünk. Na nyilván nem a körforgalmon, mert ugye egy kicsikét azért majd kanyarodni kell hozzá. Láttunk már ilyen videófelvételeket, ahol kiegyenesítették a körforgalmat. Itt azért ilyenről ne legyen szó. Fontos tudni még mindemellett, hogy például Debrecenben is a Széchenyi utca nál, vagy a Széchenyi utcában az iskola előtt munkagödör, a város felé vezető úton nagy a torlódás. A Köntösgát soron szintén a vízmű szakemberei dolgoznak, ott a szembejövő sávon lehet kerülni. Bármilyen infótok van, csak legyen valós, és akkor onnantól kezdve mi azt nagyon szívesen elmondjuk a többieknek. Üzemanyagárváltozás az nem volt egyébként a mai napon egyelőre. Tegnap történt némi módosulás, meglátjuk, hogy hova gyűrűzik majd a közel-keleti konfliktus, ami megint egyébként itt van a nyakunkon. Ez például látszik már a forint gyengülésén az euróhoz képest. Kedves Dorinák, Rebekák, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine. Remélem, hogy szeretitek a Dash és Young Fly dalokat, mert most a következő a tiétek. Érkezik már is az Oh Mama.

0: Gordon Loco Loco, annyi zanyár nem akar véget érni. Na hát, ilyen dalokkal azt gondolom, hogy valószínűleg még kihúzható, amúgy is itt a vénasszonyok nyara a nyakunkon, és még a héten is azért lesznek 28-30 fokok. 9 óra 49 perc van, a keltető azért lassacskán majd a végéhez közeledik, de előtte azért nézzük már meg, hogy mi történt nálunk ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, hogy egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották,
0: igen,
2: ezt?
0: Igen.
2: Ugye?
0: Igen.
2: Tehát onnan indult ez az egész.
0: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
2: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
0: Én kaptam a haveromtól, Szebitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
2: és fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
0: Nem ismerem őket, nem tudom, kik őket. Nincs meg a telefonszám. Ne kérdezz már ilyeneket.
2: Nem az, beöltözve bajor ruhába. Hogy a bánatba bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit. Meg
0: hát
2: minden.
0: De annak súlya is
2: hát
0: van.
2: Hát de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi. Nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
0: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajor nők, na, az azt hiszem.
2: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
0: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
2: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz.
0: Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
2: Igen,
0: de rendőr se kellett volna hívni.
2: Ezért találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
0: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam, tehát, hogy egyébként kinek mi a baja ezzel, akkor nem menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
2: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
0: Hát az biztos.
2: De mondjuk a nyakamat rá, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
0: Sziasztok, Sopronból írok.
2: Sopronból, de
0: elegem
2: vagyok.
0: Elegem van.
2: Igen.
0: Elegem van 2006 óta. Azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
2: Igen. Egyszer volt egy cimorám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott áll, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
0: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok mindenre még nem segített.
2: Nem.
0: Balesetek elkerülésében igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
2: Igen.
0: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy tehát, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát, hogy igen, hiába dudálunk neki.
2: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. Én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utcán, én utána fütyültem fentről a teraszon,
0: ő meg felmászott az állványra.
2: És így összejöttünk.
0: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
2: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: 9:53 perc van, hát fütyörészetek, hogyha van kedvetek, vagy a főnök megengedi, és töltsétek kellemesen a napotokat, szintén abban az esetben, ha a főnök megengedi. Ennyi volt már a keltető Dankó Lacival és Olasz Gabival, nem sokára érkeznek majd a friss hírek, információk, és Váci Zoli is itt lesz veletek a következő 4 órában, fogja képzeletben a kezeteket, segít bármere is járnátok eligazodni, és a cserébe ő is útinformációkat vár. Hát igazából nekünk csak ennyire van szükségünk, meg egy kis áramra, a többit megoldjuk. Holnap reggel ismét lesz keltető, köszi, hogy itt voltatok. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre

0: közben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céget, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták a Debreceni Múzeum utcai késelés gyanúsítottját. Középiskolások kutattak a Debreceni Egyetem nyári táborában. Új vezetőt választottak az orvos és egészségtudományi TDT élére. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egy hónapra elrendelte a Debreceni Járásbíróság annak a 64 éves férfinak a letartóztatását, akit a Múzeum utcai késeléssel gyanúsítanak. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. A bíróság szerint fennállhat a szökés elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított szabadlábon veszélyeztetné az eljárást. A férfi a gyanús szerint vasárnap hajnalban Debrecenben két fiatal férfit szúrt meg, miután három fiatal közbeavatkozott egy nő bántalmazásánál. Egy 23 éves férfi később a kórházban meghalt, a másik sérült állapotát stabilizálták. A rendőrség emberölés gyanújával folytat eljárást. Mintegy 100 középiskolás vett részt a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának nyári táborában, ahol egy héten át valódi kutatási projektekben próbálhatták ki magukat. A diákok több tudományterülettel is megismerkedtek, vizsgálták például a gránit radioaktív tulajdonságait, drónos érzékelőkkel készítettek 3D-s domborzat modelleket, műhold felvételeket elemeztek erdőtüzet, emellett a mesterséges intelligencia biológiai alkalmazásairól és az űrbiotechnológiáról is tanult. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a tudományos gondolkodáshoz, és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A tábor tudományos konferenciával zárult, ahol a résztvevők bemutatták saját kutatási eredményeiket. Szeptember 1-től Bácsi Attila egyetemi tanár vezeti a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Az Általános Orvostudományi Kar Immunológiai Intézetének vezetője az eddigi elnöki munkáját veszi át. Az egyetem szerint a cél továbbra is a tudományos utánpótlás erősítése és a fiatal kutatók támogatása. A kinevezés különösen fontos időszakban érkezik, hiszen tavasszal az éves tudományos diákköri konferencia megszervezése mellett Debrecen ad otthont az orvos és egészségtudományi országos diákköri kongresszusnak is. A programon várhatóan több mint 600 tudományos előadás hangzik majd el, ami komoly szakmai feladatot jelent az új vezetés számára. Terelő útvonalon közlekedik, több debreceni autóbusz aszfaltozási munkák miatt a Füredi út, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárod közötti szakaszán. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 1-én reggel 6:30-tól szeptember 2-án reggel 7 óráig a Nagy Marcs, az Északnyugati Gazdasági Övezet, valamint az Áruház irányába közlekedő 33-as, 71-es, 71A, 71H-s és az áruházi járatok terelve közlekednek. A buszok nem érintik a Honvéd utca megállóhelyet, a terelés ideje alatt a járatok a Csemete utca és a Dózsa-György utca megálló helyeken állnak meg. Több mint 18 ezer látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt Debrecenben. A rendezvényt idén 35. alkalommal tartották meg, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításaként. A szervezők tájékoztatása szerint a programon 215 cég vett részt, és 5 szakmai fórumot is rendeztek, összesen több mint 400 szakember részvételével. A központban többek között az asszály hatásainak kezelése, a száraz gazdálkodás gyakorlata, valamint a zöldség és gyümölcs termesztés állt. Emellett juhtenyésztési, szarvasmarha és sertés ágazat fórumot is tartottak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nyári meleg, kezdetben elszórt záporokkal, sok napsütésre számíthatunk szerdán is, bár fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. A reggeli órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 8-18 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Hello Sunshine-osok! A következő 4 órában ma is együtt csúszolhatunk. Bízom benne, hogy együtt robogunk délelőttből a délutánba. Ígérem, hogy tartalmas utazás elé nézünk sok jó zenével, és a mai nap aktuális és fontos híreit mind összeszedjük nektek. Jó szórakozást hozzá!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Minden rádiózás mindenkinek, hello sunshine FM, már szeptember 2-a van, szépen pörög a tanév. Ma is nagyon sok fontos dolgunk lesz, úgyhogy bele is csapunk az elsőbe. Ez a mai orvos meteorológia szemléje. Hát érdekes helyzet előtt állunk most is. Egy szokatlan hőhullámot kell elszenvednünk, és ez így rendkívül fura szeptemberben. Messze az ilyenkor szokásos hőmérsékletek felett leszünk, és országos kánikula várható, szinte zavartalan napsütéssel, és mivel ugye felhő nem nagyon van az égen, még lényegesen melegebbnek is érezzük ezt az egészet. Szóval ez azt jelenti, hogy nagy területen folytatódik a már hosszú ideje fennálló hőterhelés. A levegő minősége teljesen jó, a pollen helyzet teljesen rossz, mi viszont már is folytatjuk remek zenékkel.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Mai egészségtippünk főleg a pirítós elkészítésére irányul, mert számos egészségügyi előnye és hátránya is van, attól függően, hogy hogyan is készítjük el. Sokan megszokták például, ugye, hogy lekapargatják az égett részt, na hát ez is egy óriási hiba, de hát a pirítós az egyik legnépszerűbb reggeli zsuzsonnal, lekvárral, vajjal, mindenki szereti, de kevesen tudják, hogy a pirítás során egy veszélyes anyag az akrilamid keletkezik. Egészségügyi szakértők pedig arra figyelmeztetnek, hogy ez az akrilamid egy kémiai vegyület, akkor jön létre, ha a szénhidrátban gazdag ételeket magas hőmérsékleten sütjük. A WHO szerint az akrilamid valószínűleg rákkeltő anyag is. Kutatások kimutatták, hogy főként olyan ételekben található meg, amelyeket hosszú ideig magas hőmérsékleten sütnek. Ilyenek egyébként a chipsek is és a kekszek. Minél sötétebb a pirítós, annál több akrilamidot tartalmaz. Éppen ezért nem szabad túl sokáig a kenyérpirítóban hagyni a kenyeret. És hogy miért ne kapargasd le a megégett részeket? Hát pont ezekben van a legtöbb akrilamid, de lehet, hogy nem is gondolnád, hogy a kapargatással nem szabadulsz meg ezektől a méreganyagoktól, és attól, hogy lekaparod és megeszed, még sok mindent nem csináltál. Ne egyél meg olyan kenyeret, ami ennyire égett és sötét, ennyi a lényeg. A legjobb megoldás az, ha mérsékelt hőmérsékleten pirítjuk a kenyeret, nem csak az akrilamid miatt, hanem azért is, mert a túlsütés a tápanyagokat is károsítja, elpusztítja a kenyérben található értékes tápanyagokat, antioxidánsokat és vitaminokat is, sőt, ki is szárad és nehezen emészthető lesz. Ezért mindig figyelj oda, hogy ne égesd meg a kenyeret, ezzel nem csak az ízét őrzöd meg, hanem az egészségedet is jobban véded.
0: Egészségpercek

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

mai első közös dzsúszos óránkat lassan kipipáljuk, de hogyha tetszett az, amit hallottál, akkor csak arra tudok buzdítani, hogy maradj, mert nagyon jó zenék várnak rá 11 és dél között is. Arról már nem is beszélve, hogy egy igencsak tartalmas óra elé nézünk, hiszen lesz majd benne horoszkóp, a kalendáriumban a nap jellegzetességeit, sztárszűri naposait is elmondjuk, és elmondhatjuk akár a te közlekedési híred is, hogyha vételkörzetünkben van valami fontos üzeneted az autósoknak, esetleg balesetet vagy trafizó rendőröket látsz, minket minden érdekel, ami az utakon történik. 0620 316 3000 ide érj, az óra utolsó dalát pedig már, ahogy mondtam, a legfrissebb Sunshine hírek követik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átmeneti igazolvánnyal is utazhatnak a debreceni diákok. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben, szűrűbusz érkezik Hajdúbihar településekre. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember elején átmeneti megoldással utazhatnak díjmentesen azok a debreceni diákok, akik már jogosultak a Junior Debrecen városkártyára, de a kártyájukat még nem kapták meg. A DKV tájékoztatása szerint az újonnan jogosult gyermekek regisztrációja várhatóan csak szeptember közepén indul, ezért október végéig elfogadják az életkor igazolására alkalmas fényképes okmányokat. Az érintett személyi igazolványt, diák igazolványt vagy útlevelet mutathatnak fel a járatokon. A lehetőség kizárólag azokra vonatkozik, akik jogosultak a Junior Debrecen városkártya bérletre, de még nem rendelkeznek a kártyával. Ételt és tanszereket osztottak Debrecenben a Petőfi téren augusztus utolsó vasárnapján. A Kéretlen Figyelem Debreceni Nők Közéleti Egyesülete ismét ételosztást tartott, amelyre már a kezdés előtt sokan érkeztek. A 150 adag meleg ételre szóló ebédjegyek rövid idő alatt elfogytak, a később érkezőknek kenyér jutott. Az akcióhoz ezúttal tanszerosztás is kapcsolódott, közel 80 gyermek kapott új iskola táskát, tornozsákot és tanszereket a tanévkezdés előtt, akiknek pedig táska nem jutott, füzeteket adtak. A következő ételosztás szeptember 27-én vasárnap délelőtt tartják a debreceni Petőfi téren. A héten is folytatódik a kis településeken élők egészségügyi szűrése. Hajdúbihar vármegyében több helyszínre is szűrőbusz érkezik. Az Országos Kórházi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szeptember 1-én Monostorpáiban, szeptember 2-án Tetétlenen, szeptember 3-án pedig Váncsodon várják a helyi lakosokat. A program célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyebben hozzáférjenek az alapvető egészségügyi vizsgálatokhoz, anélkül, hogy ezért nagyobb városba kellene utazniuk. A szűrések a megelőzést és a korai felismerést segítik, ezért az érintett településeken élőknek érdemes figyelniük a helyi tájékoztatásokat és a pontos időpontokat. Kifosztás miatt vettek őrizetbe egy 53 éves férfit Debrecenben, miután a gyanú szerint kitépte egy nyugdíjas nyakláncát egy busz megállóban. A sértett vasárnap kora este tett bejelentést a rendőrségen. A járőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd kiderítették, hogy a feltételezett elkövető felszállt egy maga mérfelé tartó távolsági buszra. A rendőrök rövid időn belül utolérték és megállították a járatot, majd a férfit elfogták. Az 53 éves gyanúsítottat megbilincselték, előállították a rendőrkapitányságra, és kifosztás miatt kihallgatták. A nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Szeptember 5-én Debrecenben is várják a véradókat az országos retró véradás részeként. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal szervezi meg az akciót, amelynek célja a vérkészletek feltöltése. Debrecenben reggel 8 és délután 4 óra között lehet vért adni a Debreceni Regionális Vérellátó Központban. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki megfelel a feltételeknek. A véradáshoz személyigazolványra, a tajkártyára és lakcímkártyára van szükség. A szervezők szerint minden véradás életet menthet, ezért a hétköznapi hősök segítségére most is nagy szükség van.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Még mindig tart a Pallagfi pollen szezon csúcs időszaka, a családfélék pollen koncentráció jelenleg a közepes, a kenderfélék és a libatop félék az alacsony közepes tartományban alakul. Egyszortan továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, a maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hey, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: nélkül csak jó zene ma is a Sunshine FM-en. Mindjárt folytatjuk, most viszont következzen az a pár perc, amikor a csillagok odaföntről egy kicsit súgnak nekünk, hogy kiszámíthat ma jó hírekre, kikap extra energiát, vagy kire lesz szükség nagyobb türelemre. Szóval induljanak a horoszkópok, aztán jönnek a nagy zenék, utána pedig, ahogy ígértem, ma is megnézzük, hogy kiket ünneplünk, milyen fontos események történtek ezen a napon. A kalendárium érdekességei is jönnek ebben az órában. Maradj nálunk!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos csúcsformában teljesít a hét közepén, és a felhalmozódó feladatokat rekordidő alatt pipálja ki. A bika gyakorlatilag hozzáállása átlendíti a projektet egy holdponton, amin eddig mindenki fennakadt. Az ikrek humorával és könnyedségével észrevétlenül oldja meg a munkahelyen érezhető feszültséget. A rák hajlamos lehet a háttérbe húzódni, pedig a meglátásai rendkívül sokat segítenének a többieknek. Az oroszlán megnyerő fellépésével könnyedén állítja maga mellé azokat is, akik eddig kételkedtek a tervében. A szűz kényszeres precizitása lassíthatja a haladást, úgyhogy célszerű beérnie a jól elvégzett munkával is. A mérleg harmóniára törekvő természete végre meghozza a várt megbékélést egy hosszú ellentétben. A Skorpió kutató tekintete elől semmi sem maradhat rejtve, így hamar rábukkan a hibák valódi gyökerére. A nyilas túlzott optimizmusa miatt alábecsülheti a hátralévő időt, és a nap végén még az is lehet, hogy rohannia kell. A bak kitartó és fegyelmezett stratégiája biztos alapot ad az egész csapat eredményes működéséhez. A vízöntő újító szándéka maradi felfogású falakba ütközhet, ezért érdemes lépésről lépésre haladnia. A halak kreatív energiái szárnyalnak, így a nem megszokott megközelítést igénylő feladatokban is jeleskedik.
1: Sunshine FM asztrológia.

napot és további jó rádiózás mindenkinek. Mára is összeszedtünk néhány fontos eseményt a napi kalendáriumban. Sztárszüli napokból nincs hiány. Oszter Sándor például ma 78 éves lenne. Keanu Reevesnek ma 62 gyertya van a tortáján, a Matrix sztárján kívül ünnepel azért Salma Hayek is. Ők például egy filmben is játszottak. A gyönyörű színésznő 60 éves lett ma. Schmuck Andor 56 lenne. Lennox Lewis, gondolom nem kell bemutatnom, a legendás nehéz súlyú ökölvívót, 61 éves. És egy zenei évforduló is van, ma 61 éve jelent meg a Beatles Yesterday című gyönyörű lemeze. A nap fontos eseményeit pedig, na, hogy jó zenékkel követjük már is.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Micsoda dalt hozott össze idén nyárra időzítve Jugal és David Guetta. A Shine szerintem még évekig velünk marad, biztos, hogy nem egy olyan muzsika ez, ami el fog tűnni a sűjesztőbe. Na de ebbe az órában itt van még nekünk New Level Empire is, hiszen a Buraival közös látható című néhány éves daluk jön a déli hírek előtt. Apropó New Level Empire, ők meg képzeljétek, most nemrég Szikora Robival készítettek egy vadi új zenét, bizonyám az Ergo Csikidám király és a New Level Empire összedugták, amiük van, hamarosan ez pedig hallható formában is érkezik majd a magyar rádiókba, és én is érkezem még két órán keresztül, úgyhogy maradj velem!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Letartóztatták a Debreceni Múzeum utcai késelés gyanúsítottját. Középiskolások kutattak a Debreceni Egyetem nyári táborában. Új vezetőt választottak az orvos és egészségtudományi TDT élére. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Egy hónapra elrendelte a Debreceni járásbíróság annak a 64 éves férfinak a letartóztatását, akit a Múzeum utcai késeléssel gyanúsítanak. A döntés nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. A bíróság szerint fennállhat a szökés elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított szabadlábon veszélyeztetné az eljárást. A férfi a gyanús szerint vasárnap hajnalban Debrecenben két fiatal férfit szúrt meg, miután három fiatal közbeavatkozott egy nő bántalmazásánál. Egy 23 éves férfi később a kórházban meghalt, a másik sérült állapotát stabilizálták. A rendőrség emberölés gyanújával folytat eljárást. Mintegy 100 középiskolás vett részt a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának nyári táborában, ahol egy héten át valódi kutatási projektekben próbálhatták ki magukat. A diákok több tudományterülettel is megismerkedtek, vizsgálták például a gránit radioaktív tulajdonságait, drónos érzékelőkkel készítettek 3D-s domborzat modelleket, műhold felvételeken elemeztek erdőtüzet, emellett a mesterséges intelligencia biológiai alkalmazásairól és az űrbiotechnológiáról is tanult. A program célja, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a tudományos gondolkodáshoz, és segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz. A tábor tudományos konferenciával zárult, ahol a résztvevők bemutatták saját kutatási eredményeiket. Szeptember 1-től Bácsi Attila egyetemi tanár vezeti a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsát. Az Általános Orvostudományi Karimmunológiai Intézetének vezetője az eddigi elnöki munkáját veszi át. Az egyetem szerint a cél továbbra is a tudományos utánpótlás erősítése és a fiatal kutatók támogatása. A kinevezés különösen fontos időszakban érkezik, hiszen tavasszal az éves tudományos diákköri konferencia megszervezése mellett Debrecen ad otthont az orvos és egészségtudományi országos diákköri kongresszusnak is. A programon várhatóan több mint 600 tudományos előadás hangzik majd el, ami komoly szakmai feladatot jelent az új vezetés számára. Terelő útvonalon közlekedik, több debreceni autóbusz aszfaltozási munkák miatt a Füredi út, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárod közötti szakaszán. A DKV tájékoztatása szerint szeptember 1-én reggel 6:30-tól szeptember 2-án reggel 7 óráig a Nagy Macs, az Északnyugati Gazdasági Övezet, valamint az Áruház irányába közlekedő 33-as, 71-es, 71A, 71H-s és az áruházi járatok terelve közlekednek. A buszok nem érintik a Honvéd utca megállóhelyet, a terelés ideje alatt a járatok a Csemete utca és a Dózsa-György utca megállóhelyeken állnak meg. Több mint 18 ezer látogatót regisztráltak a Farmer Expo 3 napja alatt Debrecenben. A rendezvényt idén 35. alkalommal tartották meg, Kelet-Magyarország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállításaként. A szervezők tájékoztatása szerint a programon 215 cég vett részt, és 5 szakmai fórumot is rendeztek, összesen több mint 400 szakember részvételével. A központban többek között az aszály hatásainak kezelése, a száraz gazdálkodás gyakorlata, valamint a zöldség és gyümölcs termesztés állt. Emellett jútenyésztési, szarvasmarha és sertés ágazat fórumot is tartottak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A címvédő Újpest 4-1-re nyert a Deac vendégeként a Futsal NB egy harmadik fordulójának keddi záró meccsén. Az első félidő után 3-0-ra vezettek a vendégek, és végül biztosan győztek. Pénteken a Berettyóújfalu otthonában lép pályára a Debrecen, ezzel az összecsapással indul a negyedik kör az élvonalban. Balmazújvárosban a Kastélykertben rendezték az Erős Emberek nemzetközi versenyének legújabb állomását, ahol a magyarok mellett cseh és szlovák versenyzők mutatták meg, mire képesek. A versenyszámok között ezúttal az elmaradhatatlan kőgolyók emelése, 200 kilós súlyok láb közötti cipelése, több 100 kilós súlyok állványra pakolása és egy 9 tonnás kamion elhúzása szerepelt. A szervező ifja Fekete László egy meghívásnak eleget téve idén ősszel az Egyesült Államokba utazik egy bemutatót tartani. A HK Dukla Mihalovce együttese ellen vívta első hazai felkészülési mérkőzését a Deac jégkorong csapata. Kis gólnyával az első harmad után még a Debrecen vezetett, de a folytatásban fordította a szlovák gárda, és végül 3-1-re győzött. A vereség ellenére a Deac olyan játékot mutatott, amely biztató a jövőre nézve. Nem kell sokat várni az újabb edzőmeccsre. Szeptember 3-án csütörtökön 17 óra 30 perctől idegenben bizonyíthatnak a hajdúságiak. Az ellenfél ismét a Mihalovce együttese lesz. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket. Hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Csütörtökön már egy gyenge hidegfront hatására többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, addig viszont sok napsütésre számíthatunk szerdán, sokfelé friss lesz a reggel, 8-18 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát erről nem győzünk eleget beszélni, hogy a Diószegi úton a megváltozott sebesség határa. Nagyon figyeljünk oda, mert most már elfogyott a türelem, és mérik a sebességeknek a betartását, tehát 50 km/h sebességet helyeztek ki. Ami reggelre átváltozott a belváros területén, a Dózsa-György-Thomasman kereszteződésében egyenesen nem tudjuk tovább folytatni az utunkat az aszfaltozási munkálatok miatt, de ez jellemző a Böszörményi úttól a Csigekert utcáig szintén munkagépek dolgoznak, ne gátoljuk az embereknek a munkáját. Tehát figyeljünk egymásra, hogy ne kelljen balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Déli óránk végét értük el, Hello Sunshine FM, üdv mindenkinek, itt a 93.5-ön, Debrecen is környékén. Minden autóst arra kérünk, hogy nyugodt, körültekintő, higgadt vezetést tanúsítson az utakon, hiszen ma rendkívül magas a balesetveszély. A kánikula és ugye a hidegfront miatt meglehetősen romlanak a vezetési képességeink. Ma lényegesen figyelmetlenebbek, fáradékonyabbak vagyunk, ezért megnyúlik a reflexidő, úgyhogy csak óvatosan, jó? Zebrák a gyalogátkelő helyeket fékészelít állapotban megközelíteni, iskolák környékén csak óvatosan, de bármilyen jó tanácsot szívesen fogadunk tőled is, 0620 316 3000, a Juice utolsó órájával pedig 1 és 2 közt is várlak.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több helyszínen tartottak házkutatást a túlárazott nyuszi motorok ügyében. Katonaorvosi értékelések szerint a lélegeztetőgépek nagy része már a beszerzéskor sem volt alkalmas gyógyításra. Újabb bírság a szabálytalanul tartott 60 pusztai zebrák miatt. Az arcát is vállalta a debreceni késelő. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda a túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 ezer játék kis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikai adtak át a bölcsödékben. Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. Velkei György államtitkár ismertette, hogy a szakértői vizsgálat gombhibákat és rögzített oxigénszintet állapított meg a berendezéseknél. A külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiány miatt a külügyminisztérium feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával. Letartóztatták és emberöléssel gyanúsítják azt a 64 éves többszörös erőszakos visszaeső férfit, aki Debrecenben szíven szúrt egy 23 éves fiatalember, társát pedig súlyosan megsebesítette. A tragédia azt követően történt, hogy a háromfős fiatal társaság rászólt a gyanúsítottra, aki éppen egy nőt bántalmazott az utcán. A hasba szúrt sérültnek sikerült eljutnia egy közeli dohányboltig, ahol segítséget kért. A szíven szúrt áldozat életét azonban a kiérkező mentők már nem tudták meg. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros-Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. Szeptemberben sem ér véget a strandszezon Hajdubihar vármegyében, a hajdúszoboszlói Hungaroszpá és a debreceni akvatikum strandfürdő is nyitva marad az utószezonban. A látogatók a megszokott medencék jelentős részét továbbra is használhatják, ráadásul mindkét fürdőben kedvezményesebb utószezoni árakon kínálják a belépőket a korai őszi időszakban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében is átvonul a gyenge hidegfront, így a szikrázó napsütés mellett időnként felhők szaladhatnak át felettünk. Csapadékra kevés az esély, néhol alakulhat ki mindössze egy-egy futó zápor. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Joy.

0: képlet.
1: A Juice My utolsó órájában vagyunk, és egy nagyon fontos témát kell érintenünk. Minden szülőt szeretnék megkérni, bár a kedvemért biztos nem fogják ezt megtenni, hogy nem engedik, hogy a gyerkőc rollerrel menjen iskolába, de ha már nem lehet erről őket lebeszélni, akkor a helyes közlekedésre mindenképp tanítsák meg. Sok szabálytalankodáson kapják őket. Például Nyíregyházán történt az az eset. Tegnap az iskola kezdéskor több forgalmas csomópontnál rendőrök és polgárőrök segítették a biztonságos közlekedést, de a szabálytalankodó rollereseket büntették is. Több konkrét esetről is tudunk. Például a Szent Miklós iskola előtt egy fiatal rollerrel szabálytalanul haladt át a kijelölt gyalogátkelő helyen. Nem szállt le a járműről, nem tolta, pedig ezt kellett volna tennie, és na, hogy a rendőrök intézkedés alá vonták, és ez alatt pedig több hiányosságra és szabálysértésre is fény derült. Például a roller a nagy kategóriába tartozik, amennél a bukósisak és a védőfelszerelés kötelező lett volna, ezek hiányoztak. A fiatalnak vezetői engedélye sem volt, továbbá a kötelező gépjármű felelősség biztosítást sem tudta a helyszínen felmutatni. Szóval a szülőknek még jobban oda kell figyelni a gyerekekre, és felhívni a figyelmüket a KRESZ szabályok betartására, és tisztában lenni azzal, hogy az a jármű, ami a gyerkőcnek van, az pontosan milyen is, milyen szabályokhoz kötik. Na, erről ennyit, most viszont jöjjenek a reggelesek.
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
3: Voltam egyszer megboldogult fiatalkoromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti-szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
4: igen,
3: ezt?
4: Igen.
3: Ugye? Tehát onnan indult ez az egész.
4: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
3: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
4: Én kaptam a haveromtól, Szepitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
3: és fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
4: Nem ismerem őket, nem tudom kik őket. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
3: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Bocs. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
4: hát
3: minden.
4: Hát annak súlya is
3: hát
4: van.
3: Hát baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi, nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
4: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajor nők, na, azt hiszem.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítást

0: Sunshine FM programajánló.
1: Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 5:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmuzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra. Felejtsd el a modern arcápolási rutinokat és a drága krémeket. A Sóstói Múzeum faluban most kiderül, miből pancsolták a szépséget a dédszüleink. A november 15-ig látható kiállításon a házi szappanoktól a régi arckenőcsökig mindent kipróbálás nélkül csodálhatsz meg. Ráadásul élőben nézheted meg Dankó Pista feleségének eredeti fésülködő asztalát is. Szóval a nosztalgikus szépítkezős tippek garantáltak, hogy Nyíregyháza Sóstóra érkezel.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.

pluszban eddig szóltak a kedvencek. Pár perc múlva már jön is a friss hírek, aztán berobban az éterbe Roli. Remélem, rajtunk marad majd a rádió, a megszokott műsorelemekkel, játékokkal, nagyon fontos és hasznos hírekkel, jó tanácsokkal. Jön kollégám a helyemre ide a mikrofon mögé, én pedig a szokott időben holnap délelőtt ismét jelentkezem Gyuzza 10-től. Várlak. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További csodát!

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine. Ez reklám volt a Sunshine FM-en.
3: Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a MÁV csoportnál. A Szijjártó Péter vezette minisztérium tudott a lélegeztetőgépek súlyos minőségi hibáiról. Szigorítanák a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katona-orvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Pósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorúbb szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. A GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön egy gyenge hidegfront hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Korábban többen is megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán az Orosi úton mértek a rendőrök. Legyünk megfontoltak, Nagykelló és Nyíregyháza között pedig torlódásra kell készülni. Ugye itt folyamatos útépítés miatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt akár több kilométeres dugó is kialakulhat. Debrecenben korábban mértek a Monostor pályúton, illetve továbbra is dolgoznak a Kishegyesin. Ha egy bífút van, akkor várom a további biakban is, SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Panic at the Disco és a High Hopes a kedvenceink között, és 3 órához érkeztünk, így már is jön Marianna majd a legfontosabb infókkal. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy 3 órát követően majd játékkal folytatjuk, ma is az a vihető az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha mai nyerőszám valahol majd megtalálható a telefonszámodban, akkor küldj el SMS-en, Viberen a kódjáték szót, és következő óra végén pedig sorsolok majd. Egy tuti, hogy elsőként Damiano Daviddel kezdünk majd. Mindjárt jön a Tylával a közös Talk to Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a MÁV csoportnál. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, miután felmerült az állami és magánellátás tiltott összefonódásának gyanúja. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, az eljárást már a múlt héten elrendelt egy bejelentés nyomán, és az intézmény vezetéséről még nem született döntés. A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálat ideje alatt is garantált a betegellátás zavartalansága, annak lezárultáig pedig türelmet és körültekintő tájékoztatást kért. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. A termőföldek indokolatlan lebetonozásáról és az alföld vízháztartási problémáiról beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a debreceni Farmer Expo-n. A tárcavezető szerint az előző kormány idején pótolhatatlan, kiváló minőségű mezőgazdasági talajokat áldoztak fel ipari beruházásokra, amelynek felülvizsgálatát és a nem használt területek visszaadását már megkezdte a kormány. A miniszter hozzátette, a klímaváltozás és az asszály elleni küzdelemben az öntöző csatornák feltöltésével, a vízmegőrző talajművelési technológiák támogatásával, valamint az engedélyezési eljárások szigorításával lépnek fel a jövőben. Karbantartási munkálatok miatt szeptember 3-áig zárva tartanak a debreceni Kossuth téri nyilvános illemhelyek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a nyári és karneváli időszak nagy forgalma után szükséges a szaniterek fertőtlenítése és felújítása. A munkálatok ideje alatt a lakosság és a turisták a Csapó utcai virágpiacnál található automata mosdókat használhatják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is átvonul a gyenge hidegfront, így a szikrázó napsütés mellett időnként felhők szaladhatnak át felettünk. Csapadékra kevés az esély, néhol alakulhat ki mindössze egy-egy futó zápor. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a friss infókat Mariannának, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután a hét közepén, hozom a kiváló zenénket, a rengeteg fontos útinformációt, valamint játék is pillanatokon belül. Kezdünk elsőként Damien Rod Daviddel, már is szól a Talk to Me.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

A New Level Empire és Wolf Kati párosan, ez volt a Nem Elég a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, rögtön játékkal folytatjuk, hazavihető ma is az Oszész Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a kettes valahol ott lapul a telefonszámodban, érdemes jól átkukkantani, ezt követően pedig megírni nekem SMS Viber számunkra a cool játék szót, óra végén pedig sorsolom majd az Oszész Burger Sunshine menüjét. Ma is jó játékot kívánok mindenkinek. DJ Snake-kel megyünk tovább, jön a Justin Bieberrel közös nagy klasszikus, ez a Let Me Love You.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dr. Véres és Verik Tamás párossal, ugye nem bántad meg itt a szerdánkban, már is horoszkópokkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
2: Szia Roli! A kos csúcsformában teljesít a hét közepén, és a felhalmozódó feladatokat rekordidő alatt pipálja ki. A bika gyakorlatias hozzáállása átlendíti a projektet egy holdponton, amin eddig mindenki fennakadt. Az ikrek humorával és könnyedségével észrevétlenül oldja meg a munkahelyen érezhető feszültséget. A rák hajlamos lehet a háttérbe húzódni, pedig a meglátásai rendkívül sokat segítenének a többieknek. Az oroszlán megnyerő fellépésével könnyedén állítja maga mellé azokat is, akik eddig kételkedtek a tervében. A szűz kényszeres precizitása lassíthatja a haladást, úgyhogy célszerű beérnie a jól elvégzett munkával is. A mérleg harmóniára törekvő természete végre meghozza a várt megbékélést egy hosszú ellentétben. A Skorpió kutató tekintete elől semmi sem maradhat rejtve, így hamar rábukkan a hibák valódi gyökerére. A nyilas túlzott optimizmusa miatt alábecsülheti a hátralévő időt, és a nap végén még az is lehet, hogy rohannia kell. A bak kitartó és fegyelmezett stratégiája biztos alapot ad az egész csapat eredményes működéséhez. A vízentő újító szándéka maradi felfogású falakba ütközhet, ezért érdemes lépésről lépésre haladnia. A halak kreatív energiái szárnyalnak, így a nem megszokott megközelítést igénylő feladatokban is jeleskedik.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: Ray és a Where is my husband a Sunshine FM-en is 16 óra mindjárt így friss útinfukat, követően pedig majd jön Marianna legfontosabb hírekkel. Azonban adós vagyok még a mai játékunk lezárásával, erre is pontot teszünk. Ugye a nyerőszáma 2-es volt, és a gépünk pedig Ákost sorsolta ki, gratulálunk. Az Oszis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, jó étvágyat, és nem szabad csüggedni, aki ma nem nyert, mert holnap ugyanúgy játszunk 3 és 4 óra között. A következő óránkat pedig ilyen nagy kedvencekkel töltöm meg. Bibi Rexával kezdünk mindjárt. Jön a Faithless-szel közös New Religion a következő óra elején.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 55 555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését tervezi a kormány. Szeptember 15-ig kell nyilatkozni a 7-es diákok szüleinek a HPV oltással kapcsolatban. A termőföldek indokolatlan lebetonozásáról is beszélt az agrárminiszter Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai a betegbiztonság és a transzparencia növelése érdekében. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos és a szakértők kiemelték, hogy a felület célja nem a kórházak rangsorolása, hanem az intézményi fejlesztések és a megelőzés támogatása. Az adatbázisban a járványügyi mutatók, a mintavételi gyakorlatok és a személyzeti lefedettség is böngészhető lesz. A felderítési arányok javulásával pedig a szakemberek a következő évek a regisztrált fertőzés számok átmeneti emelkedésére számítanak. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon. Emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvek átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja. Szeptember 15-ig adhatják le a szülői nyilatkozatot a 7-es diákok szülei, ha kérik a gyermekük számára a térítésmentes humán papilloma vírus elleni védőoltást. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a vakcina a HPV okozta daganatos megbetegedések ellen nyújt védelmet, és akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Az iskola orvosok által két részletben beadott oltásra mind a lányok, mind a fiúk esetében magas, az uniós átlagot meghaladó az igény. A termőföldek indokolatlan lebetonozásáról és az alföld vízháztartási problémáiról beszélt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter a debreceni Farmer Expo-n. A tárcavezető szerint az előző kormány idején pótolhatatlan, kiváló minőségű mezőgazdasági talajokat áldoztak fel ipari beruházásokra, amelynek felülvizsgálatát és a nem használt területek visszaadását már megkezdte a kormány. A miniszter hozzátette, a klímaváltozás és az asszály elleni küzdelemben az öntöző csatornák feltöltésével, a vízmegőrző talajművelési technológiák támogatásával, valamint az engedélyezési eljárások szigorításával lépnek fel a jövőben. Letartóztatták és emberöléssel gyanúsítják azt a 64 éves többszörös erőszakos visszaeső férfit, aki Debrecenben szíven szúrt egy 23 éves fiatalembert, társát pedig súlyosan megsebesítette. A tragédia azt követően történt, hogy a háromfős fiatal társaság rászólt a gyanúsítottra, aki éppen egy nőt bántalmazott az utcán. A hasba szúrt sérültnek sikerült eljutnia egy közeli dohányboltig, ahol segítséget kért. A szíven szúrt áldozat életét azonban a kiérkező mentők már nem tudták meg.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is átvonul a gyenge hidegfront, így a szikrázó napsütés mellett időnként felhők szaladhatnak át felettünk. Csapadékra kevés az esély, néhol alakulhat ki mindössze egy-egy futó zápor. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kórházzal, a helyi Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény gondozásában lévő fiatalokat támogatják a szervezők.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csütörtökön egy gyenge hidegfronthoz változóan napos felhős időt Nyíregyháza térségében érdemi csapadéktól nem kell tartani, legfeljebb egy-egy kósza futó zápor fordulhat elő. Az északnyugati szél többször megélénkül a nap folyamán, délután 28 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Négy óra után járunk már 4 perccel, Mariannának köszönjük szépen a friss infókat. További klassz délutánt nektek, útinfókkal folytatjuk. Nyíregyházán tessék megfontoltan közlekedni a Tiszavasvári úton, ott a körforgalom magasságában mértek korábban. Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Faragtár utca elején. Ha egyéb infót van, akkor várom 20-3-16-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakít!

Empire of the Sun és a Walking on the Dream a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 10 perccel járunk félet előtt, mindjárt majd hozom a friss útinfókat. Viszont aki a következő időszakban majd szeretne az MVM-nél ügyet intézni, fontos, hogy átfogó informatikai rendszer leállásra készülnek, ezért több földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés is majd szünetelni fog szeptember 17-e után, tehát mindenképp érdemes ezelőtt elintézni a nagyon fontos teendőinket. Ezt követően pedig majd lesz egy kis karbantartás, minden info részlet pedig már megtalálható a sunshine.hu-n, érdemes majd elolvasni a teljes cikket. Én pedig hozom a szerdánkban is a kiváló zenéket, a Kowalski meg a Vegával folytatjuk, jön a Mit mondjak mégis, hogyha bármi infód van, akkor várom a továbbiakban is, 0620 316 3000, ez a Sunshine FM, benne pedig hatik a Sunshine.

0: kell. Minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Everybody get up.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630-316-3000.
2: Luis Capaldival landolgtunk, ez volt a Forget Me a Sunshine FM-en is, mert mindenképp inkább andalgásra van szükségünk, hiszen Nyíregyháza és Nagykaló között továbbra is erős a torlódás, ugye ott útépítési munkák miatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, időközönként akár több kilométeres torlódás is kialakulhat, legyünk körültekintőek és vezessünk megfontoltan. Szintén Nyíregyházán korábban mértek a Tisza-Vasvári úton, Debrecenből is hasonló jelzést kaptam a Faragtár utca magasságában, ott is csak óvatosan, illetve szintén Debrecenben, a Balmazújvárosi úton pedig közmű munkálatokra kell készülni. Egyéb infókra pedig a továbbiakban is kíváncsi vagyok, 0620-316-3000. Üzsellel megyünk tovább, jön a Moving to the Sun.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Szóni Fodora és a Thinkabout Us a kedvenceink között. Rögtön 5 órához érkezünk, így Mariannának átadom a terepet, mert mindjárt jönnek a friss hírek. Üzemanyagár tekintetében szerencsére a mai nap nem változtak a hazai árak, így továbbra is a 95-öst átlagosan 602 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolaj pedig 678 forint körül csöpögtethető. További infók a sunshine.hu-n, akár az üzemanyagárakkal kapcsolatban is. Jennifer Lopez, David Guetta és a Semi Tonight pedig berobantja majd a következő zenei óránkat. Mindjárt. Don't know if it lasts forever, but it's now or never.
1: You could say any tonight. Don't know. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Térségünkbe is jut a Stadler gyárából érkező új motorvonatokból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intézett 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetést. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenőnapra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Kifutott a Stadler gyárából a Gyesev első új Intercity motorvonata, amellyel 30 év után indul újra a hazai távolsági vasút modernizációja. A 160 km/órás sebességre képes szerelvények 2027-től állnak forgalomba. A fejlesztés a keleti ország részre is kiterjedhet. Az uniós forrásoknak köszönhetően a jövőben akár 35 új emeletes szerelvény érkezhet a Nyíregyháza Debrecen és Miskolc felé vezető fővonalakra is. Letartóztatták és emberöléssel gyanúsítják azt a 64 éves többszörös erőszakos visszaeső férfit, aki Debrecenben szíven szúrt egy 23 éves fiatalember, társát pedig súlyosan megsebesítette. A tragédia azt követően történt, hogy a háromfős fiatal társaság rászólt a gyanúsítottra, aki éppen egy nőt bántalmazott az utcán. A hasba szúrt sérültnek sikerült eljutnia egy közeli dohányboltig, ahol segítséget kért. A szíven szúrt áldozat életét azonban a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. Fényképes okmánnyal és díjmentesen utazhatnak a DKV járatain a debreceni diákok október végéig. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a Junior Debrecen városkártyára újonnan jogosultak számára a regisztráció csak szeptember közepén indul el. A kártya megérkezéséig a gyermekek személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolhatják az életkorukat, amellyel a kártya hiányában is igénybe vehetik az ingyenes utazást. A Nébik oktatási programja Morzsa Pakli néven hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztett ki az iskolás korosztály számára. A 60 darabos kártyacsomag az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszer pazarlás témaköreibe ösztönzi a diákokat, a tudatos gondolkodásra és a konyhai tapasztalatok megosztására. A pedagógusok a foglalkozásokhoz és a táborokhoz szakmai háttéranyagot is kapnak, a kártyacsomag ingyenes mintapéldányát pedig a hivatal weboldalán igényelhetik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében is átvonul a gyenge hidegfront, így a szikrázó napsütés mellett időnként felhők szaladhatnak át felettünk. Csapadékra kevés az esély, néhol alakulhat ki mindössze egy-egy futó zápor. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 29 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 5 óra után járunk 4 perccel, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Dorinákat, valamint a Rebekákat csókoltatjuk, így szeptember 2-án ők ünnepelnek, ebben az órában pénzügyi percek, programajánlók, na és ilyen kiváló zenék, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezzel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig az életbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Sokan csak akkor gondolnak a biztosításra, amikor már megtörtént a baj. Ugyanakkor a biztosítások igénybevételének a célja a megelőzés és az anyagi biztonság megteremtése váratlan helyzetekben. Érdemes egy családi életciklust figyelembe venni, különösen a jelentős változások állnak be az életünkben, például gyermeket vállalunk, 15-20 éves futamidőre lakáshitelt veszünk fel otthonteremtési céllal, munkahelyváltáson gondolkodunk, vagy éppen az életkorunk vagy egészségügyi állapotunk miatt úgy gondoljuk, hogy szükség lehet valamilyen védelemre. Egy jól megválasztott életbiztosítás egy esetleges tragédia bekövetkezésekor is biztosíthatja, hogy a család ne veszítse el a tetőt a feje felől, vagy egy ideiglenesen vagy véglegesen kieső bevétel ne okozzon anyagi bizonytalanságot a család talpra állásáig. A biztosítások káresemények esetén tudnak anyagi segítséget nyújtani, ha mégsem következnek be, akkor sem szabad felesleges kiadásként tekinteni rájuk, hiszen a káresemények kiszámíthatatlanok, bármikor megtörténhetnek.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy néhány fok volt, és mindenkit locsolt, és ezt kiabált egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották
5: igen,
4: ezt?
5: Igen.
4: Ugye? Tehát onnan indult ez az egész.
5: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
4: Igen, arról is lehet jó, érdekes videókat találni.
5: Én kaptam haveromtól, Szebitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
4: és fogy. Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
5: Nem ismerem őket, nem tudom kik ők. Nincs meg a telefon, szóval ne kérdezz már ilyeneket.
4: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit. Meg
5: hát
4: minden.
5: De annak súlya is
4: hát
5: van.
4: Hát de baromi nehéz. Tehát két ilyen válbeteg, mint mi. Nem, arra is alkalmatlanok vagyunk.
5: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajor nők, na, azt hiszem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra. Felejtsd el a modern arcápolási rutinokat és a drága krémeket. A Sóstói Múzeum faluban most kiderül, miből pancsolták a szépséget a dédszüleink. A november 15-ig látható kiállításon a házi szappanoktól a régi arckenőcsökig mindent kipróbálás nélkül csodálhatsz meg. Ráadásul élőben nézheted meg Dankó Pista feleségének eredeti fésülködő asztalát is. Szóval a nosztalgikus szépítkezős tippek garantáltak, ha Nyíregyháza Sóstóra érkezel. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programok.

0: halott pénz és Bajalex párosan. Ez volt az új igen a Sunshine FM-en is, 6 órához érkeztünk. Köszönöm szépen a mai napi figyelmed, mi majd holnap 2 órát követően folytatjuk a Sunshine délutánban. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy este 6 óra után pedig jön majd a 2 órás élő esti kívánság műsor Norbival, így várja majd a zenei kéréseket, üzeneteket, de akár be is csüröghetsz hozzá 0620-316-3000. Ne feledjétek, a következő 2 óra csak rólatok szól majd. Egy tudja, hogy elsőként Alex Volannál kezd majd is a Fever Dream-mel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szigorítanák a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést. Több helyszínen tartottak házkutatást a túlárazott nyuszi motorok ügyében. Folytatódik az iskolában az erdőprogram. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Pósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorúbb szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. A GKI Gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda a túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 000 játék kis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikai adtak át a bölcsödékben. Akár 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben 102 000 forintos adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os adóbevallásra hivatkozva. A NAV figyelmeztet, hogy a 2026-os bevallásokat az év lezárulta előtt még nem is dolgozhatták fel, a szövegben található hivatkozás pedig adathalász oldalra vezet. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy üzenetben nem küld értesítést visszatérítésről ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font folytatta az emelkedést, az árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 431 forintot, az euró jegyzése szintén feljebb lépett, az ára már a 370 forintot közelíti, a svájci frank tovább drágult 392 forintig, míg az amerikai dollár jelentősebb emelkedést követően már a 319 forintot közelíti.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Remek eredménnyel zárta lettországi versenyét a Nyíregyházi Sportcentrum BMX versenyzője Újvári Zoltán, aki az erős nemzetközi mezőnyben a negyedik helyet szerezte meg. Összesen 18 BMX-es állt rajthoz, az európai indulók mellett amerikai versenyzők is megmérettették magukat. Az időjárás azonban az első napon nem fogadta kegyeibe a mezőnyt, ezért a tervezett program helyett csak a döntőket tudták megrendezni. Sok idő nem jut a pihenésre, hiszen a jövő héten kettől már Brüsszelben folytatja a versenyzést Újvári Zoltán. Szeptember 19-én és 20-án ismét az Aquarius élmény és parkfürdőbe várja az Extreme Trail csapata sportolni, illetve kikapcsolódni vágyókat Nyíregyháza kiemelkedő sport rendezvényére. A szombati napon egy akadályversenyre várják a felnőtt és gyerekindulókat, vasárnap pedig már szétszerelik az akadályokat, és egy gyönyörű pályavezetéssel 5 és 10 kilométeres futóversenyt szerveznek. Minden távon korosztályonkénti díjazásban részesülnek a legjobbak, a célba érők befutóérmet ajándékot kapnak. Valamennyi résztvevő és a kísérőik számára újra feltöltik a termálmedencéket, és estig szabadon fürdőzhetnek. A 15 év alatti versenyzőknek mindkét napon díjmentes indulási lehetőséget biztosítanak a szervezők. Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A címvédő Újpest 4-1-re nyert a Deac vendégeként a Futsal NB egy harmadik fordulójának keddi záró meccsén. Az első félidő után 3-0-ra vezettek a vendégek, és végül biztosan győztek. Pénteken a Berettyóújfalu otthonában lép pályára a Debrecen, ezzel az összecsapással indul a negyedik kör az élvonalban. Halmazújvárosban a Kastélykertben rendezték az Erős Emberek Nemzetközi Versenyének legújabb állomását, ahol a magyarok mellett cseh és szlovák versenyzők mutatták meg, mire képesek. A versenyszámok között ezúttal az elmaradhatatlan kőgolyók emelése, 200 kilós súlyok láb közötti cipelése, több 100 kilós súlyok állványra pakolása és egy 9 tonnás kamion elhúzása szerepelt. A szervező ifja Fekete László egy meghívásnak elegettéve idén ősszel az Egyesült Államokba utazik egy bemutatót tartani. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Glass Norbert. Ha van benned egy üzenet, akkor küldd el nekem 0620-316-3000. Az órákat indítom Alex Warren-nel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Katy Perry, és ez volt a Laurel az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig. Javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Anna üzenetében nyitom az esténket, aki Bencinek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az, aki mellett minden nap egy kicsit szebb. Nagyon szeretlek. Aztán Peti a szerelmének Rékának üzeni, hogy nagyon szeretlek, alig várom, hogy hazaér. Zsófi pedig Dávidnak üzeni, hogy bocsáss meg a tegnapiért, nem akartalak megbántani. Remélem, hamarosan kibékülünk. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Benzomból, ez pedig a Beautiful Things, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Bruno Mars, és ez volt tőle az I Just Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon SMS Viber 0620 316 3000, és hát folytatjuk is az üzenetekkel, ugyanis Marci üzeni Lilinek, hogy boldog születésnapot gyönyörűm, legyen olyan fantasztikus estéd, mint amilyen te magad vagy. Nagyon szeretlek. Aztán Nóri a legjobb barátnőjének, Eszternek üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig ott vagy mellettem, akár jó, akár rossz napokon. Boldog születésnapot a legjobb barátnőnek. Tomi pedig Dórinak üzeni, hogy nem tudom, mit tettem, hogy megismerhettelek, de életem egyik legjobb döntése volt. Nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Imani, ez pedig a Tom Viszó Sáj, a 2 órás élő este

Kygo és Kali, de ez volt tőlük a Save My Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, úgyhogy egy picit rá is nézzünk az utakra, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis tartanak az útfelújítási munkák, méghozzá a Schmidt Mihály utcán a munkavégzés ideje alatt, lehetőség szerint egyébként mindenki kerülje ott a forgalmat. Jó, továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Széchenyi-Nyitoldi utca találkozásánál a zöld területet bontották fel, ez pedig a gyalogos forgalmat érinti. Debrecen útjaira kanyarodunk, és hát jelen pillanatban, mivel a debreceni stúdióból szól az adásunk, ha kitekintek ide az Erzsébet utcán, akkor ott például azt látom, hogy kiválóan lehet haladni, úgyhogy itt nincsen probléma, viszont hát vannak olyan helyek, ahol van probléma, például a Füredi úton, ezt köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, ugyanis ott jelen pillanatban lassabb a haladás, valamint a Mikkepércsi úton rendőri ellenőrzése kell, hogy készüljetek. Ha pedig van közlekedési infód, akkor üzüljet. Telefon SMS Viber 0620-316-3000, balesetmentes közlekedést mindenkinek. 7 óra van. Úgyhogy jön most Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Kashmirral. Ez lesz a Wild Ride.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Katonaorvosi értékelések szerint a lélegeztetőgépek nagy része már a beszerzéskor sem volt alkalmas gyógyításra. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését tervezi a kormány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. Velkei György államtitkár ismertette, hogy a szakértői vizsgálat gombhibákat és rögzített oxigénszintet állapított meg a berendezéseknél, a külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiány miatt a külügyminisztérium feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenőnapra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon. Emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvek átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja. Szeptember 15-ig adhatják le a szülői nyilatkozatot a 7-es diákok szülei, ha kérik a gyermekük számára a térítésmentes humán papilóma vírus elleni védőoltást. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a vakcina a HPV okozta daganatos megbetegedések ellen nyújt védelmet, és akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Az iskola orvosok által két részletben beadott oltásra mind a lányok, mind a fiúk esetében magas, az uniós átlagot meghaladó az igény. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan teremkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intított 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Köszi Marianna legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek, 0620 316 3000, az óránkat indítom Kashmirral, itt van tőle a Wild Ride.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

Burton és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Gabi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Zolinak üzeni, hogy szeretném megköszönni, hogy tegnap meghallgattál. Jó tudni, hogy számíthatok rád. Aztán Ádám Petrának üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem. Remélem, ezt az üzenetet most hallod. Kitartást a melóban. Fanny pedig Krisztiánnak üzeni, hogy boldog születésnapot annak az embernek, aki mindig képes megnevettetni, maradj mindig ilyen őrült. Hát, drága szentsejnosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta, Becky Hill és Ella Anderson hármasa. Ez a Crazy What Love Can Do a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Follow the Flow. És hát volt tőlük a Holnap küszöb én, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy most Kata is a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba írjen, akkor küld el 0620-316-3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Csomagoljátok be a képzeletbeli távcsövet, mert szeptember 8-án délután 4:30-tól Közép-Amerika trópusi dzsungeleibe repülhettek a Debreceni Déri Múzeumban. Mező Szilveszter főmúzeológus izgalmas élménybeszámolóján Nicaragua és az Ometepe-sziget különleges világát, no meg az ott élő, hangoskodó, bőgő majmokat ismerhetitek meg. Lesz itt látnivaló bőven, úgyhogy tartsatok a múzeummal egy igazi, egzotikus kalandozásra. Felejtsd el a modern arcápolási rutinokat és a drága krémeket. A Sóstói Múzeum faluban most kiderül, miből pancsolták a szépséget a dédszüleink. A november 15-ig látható kiállításon a házi szappanoktól a régi arckenőcsökig mindent kipróbálás nélkül csodálhatsz meg. Ráadásul élőben nézheted meg Dankó Pista feleségének eredeti fésülködő asztalát is. Szóval a nosztalgikus szépítkezős tippek garantáltak, ha Nyíregyháza Sóstóra érkezel.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Dani üzeni Sárának, hogy bocsánat, amiért tegnap türelmetlen voltam, nem érdemelted meg. Luca Máténak üzeni, hogyha most hallgatod a rádiót, csak annyit szeretnék, hogy tud, hiányzol, és alig várom, hogy hazaérj. Balázs pedig a feleségének üzeni, méghozzá Vikinek, hogy minden együtt töltött év után csak még biztosabb vagyok abban, hogy téged választanálak újra. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Loy, ez pedig a Get Lucky, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Tuti Boy, és ez volt a Sam Smith-el közös La-La-La, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Kata üzeni Andrásnak, hogy ne haragudj rám a tegnapi veszekedés miatt, nem a vita számít, hanem az, hogy szeretlek. Aztán Norbi Vivinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, Saci pedig Balázsnak üzeni, hogy csak azt szeretném, ha tudnád, hogy bármit is hoz az élet, én mindig melletted állok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Diaz és Menta, ez pedig a Méreg. Kellemes estét!

0: igazi újdonságok. Egyszerű, két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Tom Odell, és ez volt az Another Love az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a csütörtökön, egy gyenge hidegfront hatására változóan napos, felhős idő lesz a térségünkben. A reggeli órákban 10 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíváncsiak műsor jelen pillanatban a debreceni stúdióból már a bezárja kapuit, viszont holnap már a fülstúdióban Nyíregyházán várok mindenkit, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Voltam egyszer megboldogult fiatal koromban egy ilyen bulin, ahol elszabadultak már a végén az indulatok, és arra emlékszem, hogy mindenki táncolt, egy ilyen kerti parti szerű volt, és valaki felkapta egyszer csak a szódás ballont, ami ilyen 10 vagy 20 literes, tudod, ez az igazi ipari méretű, kinyitotta rajta, és hát elkezdte nyomni rajta a vizet, hát nyilván kint 30 egy-néhány fok volt, és mindenki locsolt, és ezt kiabálta egész este, hogy Love Parade, és locsolta az embereket, és nekem már csak ez maradt meg ebből, hogy ott locsolják az embereket, mert ott is volt, emlékszem, Berlinben, vagy hol tartották,
3: igen,
2: ezt?
3: Igen.
2: Ugye? Tehát onnan indult ez az egész.
3: És úgy van, hogy fiatal korodban Love Parade, idősebb korodban már Oktoberfest.
2: Igen, arról is lehet jó érdekes videókat találni.
3: Én kaptam a haveromtól, Szebitől videókat, hogy ők ott voltak a legutóbbin, és a tavalyin, és irtózatos mennyiségű ember, hihetetlen, amerre nézel, hömpögő tömeg, sör hátán, tehát ott milliárd liter
2: és
3: fogy.
2: Egyet árulj el nekem, hogy azok a csinos csajok, akik hordják ott egyébként a söröket.
3: Nem ismerem őket, nem tudom, kik ők. Nincs meg a telefonszám, ne kérdezz már ilyeneket.
2: Nem az, beöltözve bajon ruhába. Hogy a bánatban bírnak el 12 literes korsósört egyszerre két kézben? Tehát, hogy fogja meg? Biztos megvan a technikája, mert így összeforgatja a korsóknak a füleit, meg
3: hát
2: minden.
3: Hát annak súlya is
2: van. Hát de baromi nehéz, tehát két ilyen válbeteg, mint mi, nem? Arra is alkalmatlanok vagyunk.
3: Két ilyen magyar férfi, aki nem fizikai munkát végez, hát na, a bajornők, na, az azt hiszem.
2: Igen, és akkor ők hordják ki a söröket, meg a csülök, meg a mindenféle, nekem legalábbis a videókból ez jött.
3: Igen, meg hatalmas sátrak vannak, ilyen parti sátrak, benne asztalon, széken táncoló emberek. Uh-huh. És nincs az, mint itt, hogy megy oda a kidobó hozzád és leszállít. És tönkreteszi a bulidat ezzel.
2: Igen, mert hát elég hülyén néz ki, amikor egy elit étteremben felpattansz az asztalra, és elkezdesz.
3: Jó, lehet, nem kellett volna, oké.
2: Igen,
3: de rendőr se kellett volna hívni.
2: Ezzel találták ki a sörpadot, azon lehet ugrálni.
3: Igen, úgyhogy jók ezek a mókák, és hát akkor a Budapest parádé is egy olyan dolog volt, most nyilván a kommenteket olvasgattam, borítékolható volt, hogy megosztó lesz ezen esemény. Valakinek tetszik, valakinek nem. Valaki azt írja, hogy már most 60 éves vagyok, de a korábbiakon ott voltam, tehát, hogy egyébként kinek mi a baja ezzel, akkor ne menjen oda. Ha valami nem tetszik, akkor én sem megyek oda, ahol olyan dolog van, ami nem tetszik.
2: Nyilván lesz azért útlezárás, forgalomlezárás.
3: Hát az biztos.
2: De mondjuk a nyakamat rá, hogy a kommentelők fele az vidéki. Tehát egyébként azt se tudja, hogy hol van a Andrássy út Budapesten.
3: Sziasztok, Sopronból írok,
2: Sopronból, és nagyon
3: elegem van.
2: Igen.
3: Elegem van 2006 óta. Azt hittem, hogy most már megnyugodhatunk, de nem.
2: Igen. Egyszer volt egy szimorám, volt egy lezárás kerékpárverseny miatt, és hát ott áll, és várta, hogy a mezőny elsuhanjon meg, stb. Jött a mezőny, ő meg nyomta a dudát, és akkor így visszaszólt az egyik srác, köszönjük a buzdítást, és ő meg visszaszólt, nem azért dudálok, csak már szeretnék tovább jutni. Menjetek már gyorsabban, hogy felnyissák ezt az útlezárást.
3: Ám mondjuk egyébként a duda szó olyan sok minden még nem segített.
2: Nem.
3: Balesetek elkerülésében, igen, de hogy alapvetően nem, az inkább egy ilyen ventilátor, tehát hogy a dühödet ki tudod ventilálni.
2: Igen.
3: Az utcánkban most építkezés zajlik, és akkor hallom, hogy nagy duda szó volt reggelente, mert eltorlaszolták az utat, de a másik irányból, meg két irányból lehet behajtani az utcába, és akkor én ezen gondolkodtam, hogy tehát, hogy szerencsétlen betonkeverő, meg a beton, meg a pumpa nem tud arrébb menni, tehát, hogy igen, hiába dudálunk neki.
2: Attól még. Hát most beengedheti a betont a szomszédba is, csak annak sok értelme nincs. Tehát, hogy akkor végül is nem tartja fel a forgalmat. Olyan ez a dudálás, az jutott eszembe, mint amikor a férfiak fütyülnek a nők után, ilyen építőipari munkások, vagy stb. én még nem ismerek olyan pár, vagy nem hallottam olyanról, akik így ismerkedtek össze. Tehát, hogy amikor megkérdezi a gyerek, hogy apa, ti hogy ismerkedtetek össze? Hát úgy, hogy anyukád egy csinos ruhába elsétált az utcán, én utána fütyültem fentről a teraszról,
3: amit éppen felmászott az állványra.
2: És így összejöttünk.
3: Felmászott az állványra, a nyakamba ugrott.
2: Honnan indult ez a szokás, hogy fütyülnek a nők után?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai. A Szijjártó Péter vezette minisztérium tudott a lélegeztetőgépek súlyos minőségi hibáiról. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a MÁV csoportnál. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Csütörtöktől nyilvánosak az aktív kórházak fertőzési adatai a betegbiztonság és a transzparencia növelése érdekében. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos és a szakértők kiemelték, hogy a felület célja nem a kórházak rangsorolása, hanem az intézményi fejlesztések és a megelőzés támogatása. Az adatbázisban a járványügyi mutatók, a mintavételi gyakorlatok és a személyzeti lefedettség is böngészhető lesz. A felderítési arányok javulásával pedig a szakemberek a következő évek a regisztrált fertőzés számok átmeneti emelkedésére számítanak. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. A Nébik oktatási programja Morzsa Pakli néven hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztett ki az iskolás korosztály számára. A 60 darabos kártyacsomag az élelmiszerbiztonság, az élelmiszer minőség és az élelmiszer pazarlás témaköreibe ösztönzi a diákokat, a tudatos gondolkodásra és a konyhai tapasztalatok megosztására. A pedagógusok a foglalkozásokhoz és a táborokhoz szakmai háttéranyagot is kapnak, a kártyacsomag ingyenes mintapéldányát pedig a hivatal weboldalán igényelhetik.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Csütörtökön egy gyenge hideg front hatására változóan napos felhős időben lesz részünk. Országos csapadék továbbra sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.